0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Radio.
4: Severnoameričký rytm prepoň.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen.

csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdó, prémium minőség. Azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, rommel, zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Állásajánlat. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona új munkatársakat keres. Betegápolót, egészségügyi nővért, segédszakácsot, takarítónőt, ha szeret emberekkel foglalkozni. Ha fontos, önnek a gondoskodás. Ha stabil és megbízható munkahelyet keres, akkor várjuk jelentkezését. Amit kínálunk. Barátságos munkakörnyezet. Összetartó csapat. Úti költség térítés. Versenyképes munkafeltételek. Jelentkezés. 069 524 0960 vagy 024 755 586. Villa Ancora idősek otthona, ahol a törődés érték, ahol a gondoskodás hivatás.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést! Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra ajándék tévével. www.stkable.tv

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: a rádió.
1: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Több mint 40 gyermek sátrazik és táborozik a magyar-kanizsai vízitelepen. A gyerekek kézműves foglalkozásokon, interaktív csapatjátékokon, valamint természetközeli élményekben vehetnek részt. Ezen a héten az alsós korosztály táborozik a Tiszaparton, augusztusban pedig a felsősöket várja a Magyar-Kanizsa község ifjúsági irodája. A hét folyamán a gyerekek színházi előadást is láthatnak, valamint tűzoltók is érkeznek hozzájuk. Emellett cserkésznapjuk is lesz, szalonnát sütnek, és az esti filmvetítés sem maradhat el. A nyári tábor tavaly rendezték meg először, és a szülőktől, valamint a gyerekektől érkezett pozitív visszajelzésekből kiindulva, idén is megszervezték. A tábor pénteken zárul, amikor a gyermekek megoszthatják szüleikkel a hét során szerzett élményeiket, valamint beszámolhatnak mindarról, amit a táborban megtanultak és átéltek. Megnyitottak a

0: kapujét a 23. Vajdasági Szabadegyetem. A Vajdasági Ifjúsági Fórum idei rendezvényen nem csak a tartalmas előadások és közösségi programok miatt különleges, hanem azért is, mert a szervezet fennállásának 30. évfordulóját ünnepli. A résztvevők a következő napokban olyan témákkal foglalkoznak, amelyek a fiatalok mindennapjait és a jövőt érintik. A Magyar Oktatási Hivatal közlése szerint július 9-ig módosíthatják a választott szakok sorrendjét azok a diákok, akik magyarországi felsőoktatási intézménybe szeretnének iratkozni. A képzések sorrendjét az e-felvételi sorrendmódosítási menüpontjában végezhetik el. Az említett dátumig lehetőség van a hiányzó dokumentumok pótlására is. A hivatal kitért arra is, hogy az idén külföldön érettségizőknek vagy felsőfokú oklevelet szerzőknek a dokumentumok feltöltésére legkésőbb 2026. július 10-ig arról, hogy végzettségüket az eljárás alatt szerzik meg. Még lehet pályázni a külföldön szerzett oklevelek és bizonyítványok szerbiai honosítási vagy elismerési költségeinek visszatérítésére kiírt pályázatra. A Magyar Nemzeti Tanács támogatásával azok igényelhetnek hozzájárulást, akik Szerbiában állandó lakcímmel rendelkeznek, igazoltan magyar anyanyelvűek és külföldön szerzett középiskolai bizonyítványuk, felsőoktatási oklevelük vagy tudományos fokozatuk honosításáért, illetve elismeréséért már fizettek. A támogatás a Szerbiában felmerült igazolt fordítási és eljárási költségek utólagos megtérítésére szolgál. Pályázni az MNT Kelep elektronikus pályázati rendszerében lehet, majd a kitöltött pályázatot a szükséges mellékletekkel együtt papíralapon is be kell nyújtani. A 2020 államilag finanszírozott férőhely várja az első éves hallgatókat a szerbiai állami felsőoktatási intézményekben. Ebből 9732 hely a belgrádi egyetemen áll rendelkezésre. Emellett külön kvótát biztosítanak a fogyatékkal élő, valamint a roma nemzetiségű jelentkezők számára is. A szerb kormány hivatalos közlönyben közzétett határozata alapján a 2026-2027-es tanévben összesen 17.493 államilag finanszírozott férőhelyet hirdetnek meg az állam által alapított felsőoktatási intézmények alapfokú szakmai, alapfokú akadémiai és osztatlan egyetemi képzéseinek első évfolyamára. A teljes országos keretből 266-266 államilag finanszírozott helyet különítettek el a fogyatékkal élő jelentkezők, illetve a roma nemzetiségű hallgatók számára. A belgrádi egyetemen összesen 9732 államilag finanszírozott férőhely áll rendelkezésre az első évesek számára. Az egyetemen belül 146 és 146 helyet tartanak fent a fogyatékkal élő, illetve a roma nemzetiségű jelentkezők számára.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Az elmúlt héten 686 közlekedési baleset történt Szerbia köztársaságában, amelyekben 9 ember meghalt és 364 megsérült. Az előző héten 13 közlekedési baleset történt a Kikinda rendőrkapitányság területén, amelyekben 26 ember sérült meg. Szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy a nyári turisztikai szezon folyamatban van, ami nagyobb forgalmat, nagyobb átmenő forgalmat, fokozott sofőrfáradtságot jelent, elsősorban a reggeli munkaidőben, valamint a gyermekek nagyobb részvételét a forgalomban. Tartsák be a szabályokat, legyenek óvatosabbak a vezetők, ha gyermek van a járműben, kerüljék a felesleges előzést és a nem megfelelő sebességet, mivel ezek jelentősen növelik a közlekedési balesetek kockázatát és a következmények súlyosságát. A gyermekeket az előírt módon a gyermek magasságának megfelelő biztonsági ülésben vagy ülésmagasítóban szállítsák, a jármű gyártója által előírtak szerint. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
2: Időjárás.
0: Lépedék 30 Celsius.

fok körül alakul, azonban napközben helyenként a napsütést időszakosan átvonuló felhőtakaró zavarhatja meg, sőt erős szél is lehetséges. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 152, Zentánál 227 cm magas. A mai napon hidegfronti hatás várható, emélyési problémák alakulhatnak ki, illetve felerősödhetnek ízületi bántalmak is. Az erős északias szélben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság előfordulhat. A túlnyomóan napos időben az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

Radio. Hit music. Panda Rádió.

0: oživeti sva naša sećanja na najmilije još mnogo vekova. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu, ulica Vojvode Stevana Knjićanina 44, telefoni 0230 389 126 i 062 180 4446. AMT Unija agent Svet Kamena.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
2: Na putu ste? Čekate na granici ili prolazite kroz Horgoš? Napravite pauzu u restoranu Klopa. Na graničnom prelazu Horgoš 1 očekuju vas sa ukusnom domaćom hranom, mirisna kafa, hladna osvežavajuća pića i mnogi drugi specijaliteti. Bilo da želite brz predah ili ukusan obrok sa porodicom i prijateljima, u restoranu Klopa ste uvek dobrodošli. Restoran Klopa, gde se dobro klopa. Mesto dobrog ukusa, prijatnog odmora i ljubazne usluge. Restoran Klopa, pravo mesto za predah pre ili posle puta. Dobro nam došli.
1: MLShop 024. Megbízható megoldások tetőhöz, kerítéshez és lemezmunkához. Egy helyen. Szabadkán, a Bajai út 190 szám alatt. Teljes körű lemezmegmunkáló műhelyel várjuk ügyfeleinket. Vízszintes és függőleges. Eres csatornák. Lemezhajlítás. Terv szerint. Trapézlemezek. Méretre szabva. Csavarozott áruk széles választékban. Szállítást is vállalunk. Munkaidő hétköznap 7-től 15 óráig. Szombaton 7-től 12 óráig. Információ és rendelés 066 802 41 55. Pontosság, minőség és megbízhatóság. Szabadkán, a Bajai út 190-es szám alatt. ML Shop 024.
3: Ez volt a reklám.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I am Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.
5: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
6: Nagyon szép jó reggelt kívánunk minden kedves hallgatónknak, szeretettel köszöntjük Magyar Kanizsát, Martonost, Horgost, Toromot, Adorján, Zentát és mindenkit, aki ma is velünk indítja a napot itt a Panda Rádióban. Szerda reggel van, és tudod, Zenóbia, mindig érzem, hogy a szerda kicsit csendesebb.
7: Igen, a hétfő még a lendületről szól. Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A pénteket már mindenki várja, a szerda pedig olyan, mint egy kis pihenő a kettő között. Pont ezért szeretjük, mert ilyenkor egy kicsit meg lehet állni, ránézni arra, hogy mi minden történt eddig a héten, és arra is, hogy mennyi minden vár még ránk. Tudod, mint gondolkodtam ma reggel? Hogy milyen sokszor mondjuk azt, majd ha lesz időm, majd akkor, ha pihenek, majd akkor, ha felhívom, majd akkor kezdem el.
6: Pedig az élet legtöbbször nem vár a legszebb pillanatok, sokszor teljesen váratlanul érkeznek, egy mosoly, egy kedves találkozás, egy jó hír, vagy egyszerűen csak az, hogy együtt írhatjuk meg a reggeli történetet, és együtt ihatunk kávét.
7: A mai útravalónk így szól, ne várj különleges napokra, a mai nap is lehet különleges, ha találsz benne valamit, aminek örülhetsz.
6: Ez annyira igaz. Sokszor azt hiszük, hogy a boldogság valami nagy esemény, pedig lehet, hogy ma egy hűs szellő, egy jó dal, egy kedves üzenet, vagy egy régen látott ismerős mosolya teszi szépé majd a napot. Zenóbia, ha most egyetlen dolgot kívánhatnál a hallgatóknak mára, mi lenne az?
7: Az, hogy ne rohanjanak végig ezen a napon, vegyenek észre valami szépet, egy virágot, egy madárdalt, vagy egyszerűen azt, hogy süt a nap, és nem is csak, hogy süt a nap ma, hanem esőt várunk.
6: Én pedig azt kívánom, hogy a valaki mondja meg önöknek. Örülök, hogy találkoztunk, mert néha egyetlen mondat is elég ahhoz, hogy egészen másként folytatódjon a nap.
7: És most önökhöz fordulunk, mi volt eddig a hét legszebb pillanata? Lehet egészen apró dolog is. Írják meg nekünk, nagyon szeretjük olvasni a történeteiket.
6: A nap pozitív gondolatában azt tudjuk mondani, hogy legyenek nagyon pozitívak, és vegyék észre a napi szép dolgokat.
7: Most pedig jöjjön egy dal, amely reméljük mosolycsal az arcukra, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.
5: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Zenóbian, tudod, mit szeretek a névnapokban?
3: Meséld el!
2: Azt, hogy nem kell hozzá nagy ünnepség, elég egy telefon, egy ölelés, vagy egyetlen mondat, boldog névnapot, és már is szebb lesz valakinek a napja.
3: Milyen igaz, néha a legkisebb figyelmesség marad meg a legtovább a szívünkben, ezért is szeretjük ezt a rovatot, mert ilyenkor egy pillanatra megállunk, és gondolunk azokra, akik ma ünnepelnek.
2: Nagyon sok szeretettel kívánunk boldog névnapot minden Elláknak.
3: Mit jelent az Ellák név? Az Ellák egy ősi magyar név, amely Attila hun király fiának nevéhez kapcsolódik. A név eredetére több magyarázat is létezik, de a leggyakrabban említett jelentése uralkodó, király, illetve egy másik értelmezés szerint tölgy, amely az erőt és az álhatatosságot jelképezi.
2: Milyen szép gondolat, akár a királyi méltóságot, akár a tölgy erejét idézi, mindkettő olyan érték, amelyet sokan nagyra becsülnek.
3: A néphagyomány szerint az Ellákok határozottak, megbízhatóak és kitartóak.
2: Nem feltétlenül a leghangosabb emberek, de amikor szükség van rájuk, lehet rájuk számítani, és talán ez az egyik legnagyobb érték.
3: A panda ma reggel egy kis vadvirág csokrot talált az út szélén, nem volt díszes, nem volt drága, mégis megállt mellette.
2: Arra gondolt, hogy a figyelmesség sem attól lesz értékes, hogy mennyibe kerül, hanem attól, hogy szívből jön.
3: A panda mosolyogva ezt mondta, a legszebb ajándék az, amikor valaki időt szán arra, hogy örömet szerezzen a másiknak.
2: Ha ismernek egy Ellákot, ne hagyják, hogy úgy teljen el a nap, hogy nem köszöntik fel.
3: Egy kedves üzenet, egy telefonhívás, vagy egy személyes jó kívánság is mosolyt csalhat az arcára.
2: Mi pedig szívből kívánunk minden ünnepeltnek nagyon boldog névnapot, jó egészséget, sok örömöt és rengeteg szeretetet.
3: Most pedig jöjjön egy csodálatos dal, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádióban.

0: Honda Rádió. Panda Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élményé válik.
2: Zenóbia, mondd csak, amikor odakint 35 fok van, te mire vágysz inkább, egy forró levesre, vagy valami hűsítő finomságra?
3: Szerintem erre a kérdésre mindenki ugyanazt válaszolja, jöhet valami hideg, olyan, ami felfrissít, nem nehezíti el az embert, és még finom is.
2: Pontosan ezért, mert nem a tűzhely mellett töltünk órákat, egy igazi nyári kedvencet készítünk, mégpedig hideg, gyövegyes gyümölcslevest Panda Csavarral.
3: És ami hozzávaló kell, egy marék eper, egy marék megy friss vagy magozott, de lehet fagyasztott is, két őszi barack, egy alma, néhány szem áfonya vagy málna, ha van otthon.
2: Fél liter natúrjoghurt, 2 deciliter fődöző tejszín, 1-2 evőkanál méz vagy ízlés szerint cukor, egy kevés vaníliás cukor, fér citromleve és egy csipet őrölt fahéj.
3: Az elkészítése is nagyon egyszerű. A gyümölcsöket alaposan megmossuk, feldaraboljuk, majd egy kevés vízzel néhány perc alatt éppen csak megpároljuk. Nem kell sokáig főzni, így megőrzik az ízüket és a színüket is.
2: Ha kihűltek, hozzákeverjük a joghurtot, a tejszínt, a mézet, a citromlevet és a fahéjat, ezután legalább egy órára hűtőbe tesszük, és már is kész a nyár egyik legfinomabb levese.
3: Na de mitől lesz igazán pandás?
2: Tálaláskor szóljunk a tetejére pirított, mandulaforgácsot vagy durvára vágott diót, és tegyünk bele néhány friss mentalevelet.
3: Nem csak gyönyörű lesz, hanem még frissebb és ropogósabb is.
2: De tudták, a hideg gyümölcslevesek évszázadok óta részei a közép-európai konyhának. Nyáron nem csak desszertként, hanem könnyű ebédként vagy vacsoraként is fogyasztották.
3: És ma is azért szeretjük őket, mert egyszerre hűsítenek, táplálóak és tele vannak vitaminokkal.
2: A Panda egy forró nyári délutánon elkészítette ezt a levest, betette a hűtőbe, majd
3: elmosolyodott a gyümölcsök zamata, a hűs joghurt és a friss menta együtt olyan volt, mintha maga a nyár költözött volna a tányérba.
2: A Panda letette a kanalat és azt mondta, a nyár legjobb receptje nem attól különleges, hogy bonyolult, hanem attól, hogy minden kanálban ott van egy kis felfrissülés.
3: A nagy melegben bátran válasszunk könnyű, friss fogásokat.
2: Mert néha egy tál hideg gyümölcsleves nem csak az éjséget csillapítja, hanem egy kicsit a nyári hőséget is elfeledteti velünk.
3: Most pedig jöjjön egy jó zene, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádióban.
1: A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: Jóból, Adáról, Adankó, időtálló minőség, 0652122955, adankó.com.
1: Zenóbian, szerinted mitől lesz valaki igazi sztár? Attól, hogy sok slágere van, vagy attól, hogy 30-40 év után is együtt énekli bele a közönség a dalait?
2: Szerintem a másodiktól, mert a divat változik, a zenei irányzatok is változnak, de vannak előadók, akik egyszerűen nem mennek ki a divatból.
1: Pontosan ilyen Zoltán Erika is egy név, amelyet ha kimondunk, szinte azonnal eszünkbe jutnak a 80-as és a 90-es évek legnagyobb magyar slágerei.
2: Budapesten született 1962-ben, már egészen kicsi korában tudta, hogy a színpad lesz az élete. Zongorázni tanult, klasszikus és jazz balettet tanult, később pedig énekesként és táncosként is rengeteget dolgozott.
1: Mielőtt az egész ország megismerte volna, éjszakai bárokban lépett fel, és háttértáncosként is dolgozott. A sikerhez vezető út nála sem egyik napról, a másikra kezdődött.
2: 1986-ban jött el a fordulópont. A Szerelemre születtem című dallal az Interpop Fesztivál közönségdíját nyerte el. Ettől kezdve az egész ország felfigyelt rá.
1: Nem sokkal később megjelent az első nagy lemeze, amely arany, majd platina lemez lett. A 80-as évek végén pedig egymást követték a sikerek.
2: És Andrea, tudod, hogy miben volt igazán úttörő?
1: Abban, hogy nem csak énekelt, a koncertjein látványos koreográfiák, táncosok és igazi showműsor várta a közönséget. Ez akkoriban Magyarországon egészen újszerűnek számított.
2: És ki ne ismerni a Szerelemre születtem, a Túl szexi, a Csak neked vagy a Pop-hop című dalokat.
1: Ezek a dalok ma is felcsendülnek retro bulikon, fesztiválokon és a rádiókban, és ami igazán különleges, a fiatalabb generáció is ugyanúgy énekli őket.
2: A 90-es években Erika C. művész néven Londonban is dolgozott. A Kék Gyöngy című albuma nemzetközi figyelmet is kapott, videóit külföldi zenei csatornák is játszották.
1: A színpadon mindig energikus és mosolygós, a magánéletben pedig férjével Kátai Róbert évtizedek óta egy párt alkotnak. Közös munkájuk, egy családi életük sokak számára példaértékű.
2: A Panda egyszer egy retro koncerten állt a közönség között, amikor megszólalt az első dal, nem csak a színpad énekelt.
1: Énekelt a közönség, a szülők, a gyerekek, sőt még a nagyszülők is, három generáció ugyanazt a refrént.
2: A Panda körbenézett és mosolyogva ezt mondta, az igazi slágerek nem öregszenek meg, csak egyre több embert kötnek össze.
1: Zoltán Erika pályája az bizonyítja, hogy a tehetséghez kitartás, rengeteg munka és alázat is kell.
2: És ha egy dal évtizedek múltán is mosolycsal az emberek arcára, akkor biztosak lehetünk benne, hogy valódi klasszikussá vált.
1: Most pedig hallgassunk meg egy örökzöld slágert Zoltán Erika előadásában, és folytassuk együtt a Tisza hangját, nem sokára jövünk, mi történt évekkel ezelőtt rovatunkkal.
0: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó kötöde és varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 0652122955. adankó.com.

0: 9 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a Piac és a Malom mellett. Telefon 062-158-9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Honda Rádió.
2: Hit music.
0: Panda Rádió.
3: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burgers & More. Magyar kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burgers & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar kanizsa, Piac tér 16. Telefon 062-50-5147.
4: Zenobia szerinted hány olyan nap van egy évben, amelyhez ne kapcsolódna valamilyen izgalmas történet?
5: Szerintem egy sem. Minden dátum őriz valamit, egy nagy felfedezést, egy bátor döntést, egy új kezdetet, és ma sem lesz ez másképp.
4: Utazzunk vissza együtt az időben, nézzük meg, mit minden történt július 8-án.
5: 529 évvel ezelőtt, 1497. július 8-án a portugál hajós Vasco da Gama 4 hajóval kifutott Lisszabon kikötőjéből, hogy megtalálja a tengeri utat Indiába. Ez lett a történelem egyik legjelentősebb felfedező útja, amely új korszakot nyitott a világkereskedelemben.
4: El tudják képzelni? Hónapokon át hajóztak úgy, hogy nem tudták, mi vár rájuk. Nem volt GPS, nem volt időjárás előrejelzés, csak a csillagok, a térképek és a bátorság.
5: 1776. július 8-án Philadelphiában először olvasták fel nyilvánosan az amerikai függetlenségi nyilatkozatot. Sokan ezt a pillanatot tekintik az amerikai történelem egyik legfontosabb eseményének.
4: 1889-ben ezen a napon jelent meg először a világ egyik legismertebb gazdasági napilapja, a Wall Street Journal. Akkor még senki sem gondolta, hogy évtizedekkel később az egyik legmeghatározóbb üzleti újság lesz.
5: 2011. július 8-án útjára indult az Atlantis űrrepülőgép a NASA űrrepülőgép programjának utolsó küldetésére. Ezzel lezárult a modern űrkutatás egyik legendás korszaka.
4: A mai naphoz egy fontos egészségügyi világnap is kapcsolódik. Július 8-a a világ allergiai napja. Célja, hogy felhívja a figyelmet az allergiák megelőzésére, felismerésére és kezelésére, hiszen ma már emberek millióit érintik világszerte.
5: És tudták azt, hogy a nyári allergiát nem csak a pollenek okozhatják? A por, egyes élelmiszerek, rovarcsípések, vagy akár bizonyos gyógyszerek is kiválthatnak allergiás reakciót, ezért fontos, hogy figyeljünk a testünk jelzéseire.
4: A panda egyszer egy nagyon régi bőröndöt talált a padláson. Amikor kinyitotta, nem ruhák voltak benne, hanem régi képeslapok, minden lap egy másik városból érkezett.
5: A panda végigolvasta őket, és rájött, hogy régen az emberek nem csak utaztak, hanem történeteket is hazahoztak.
4: Mosolyogva becsukta a bőröndöt, és ezt mondta: a történelem nem csak a könyvek lapjainél, hanem minden ember emlékeiben, aki mert útnak indulni.
5: Lehet, hogy majd teljesen átlagos szerdának tűnik,
4: de ki tudja, lehet, hogy éppen ma kezdődik valami, amire évek múlva is örömmel emlékeznek majd vissza. Éppen ezért éljék meg ezt a napot kíváncsisággal, nyitott szívvel és egy nagy mosollyal.
5: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját, mert még rengeteg érdekességgel és remek zenével várjuk Önöket itt a Panda Rádió hullámhosszán.
3: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsu Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény vár. Pizsu Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piac tér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: Zenny.
1: Okay, ready?
2: No.
0: This is the station.
3: I'm Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
0: On the radio.
5: A Panda Food Forovat támogatója a Profivet állatorvosi ambulancia Magyar Kanizsán a Gesztenyefasor 90/A szám alatt. Profivet, ahol kedvenceink egészsége és boldogsága az első.
6: Andrea, szerinted igaz az a mondás, hogy az öreg kutyát már nem lehet új trükkökre megtanítani?
5: Szerintem ezt már nagyon sok kutya megcáfolta, mert a tanulás nem életkor kérdése, hanem türelemé, szereteté és gyakorlásé.
6: Pontosan, a szakemberek szerint a kutyák egész életükben képesek új dolgokat tanulni. Persze egy kölyök kutya gyorsabban sajátít el új feladatokat, de egy idősebb kutya is örömmel tanul, ha játékosan és jutalmazással foglalkozunk vele.
5: Sok gazdi meglepődik ezen, de kutatások szerint egy átlagos kutya akár 100-200 szót vagy jelzést is képes megérteni, a különleges, tehetséges, sokat tanított kutyák pedig akár 250-300, sőt ennél is több szót felismerhetnek.
6: Nem úgy értik a szavakat, mint mi emberek, hanem összekapcsolják őket egy cselekvéssel, egy tárgyal vagy egy helyzettel. Ha azt mondjuk, hogy séta, vagy labda, vagy gyere, ül, ők pontosan tudják, mire gondolunk.
5: Érdekes, hogy a kutyák nem csak a szavakat figyelik, hanem a hangsúlyt, az arckifejezésüket és a testbeszédünket is.
6: Ezért van az, hogy sokszor akkor is megérzik a hangulatunkat, amikor egyetlen szót sem mondunk.
5: Egy új játék, egy új feladat, egy új útvonal a sétán, mindez frissen tartja a kutya elméjét.
6: És közben a gazdi és a kutya kapcsolata is egyre erősebb lesz, hiszen minden közösen eltöltött perc építi a bizalmat.
5: A Panda egyszer megkérdezte egy kutya kiképzőt, mennyi idő alatt tanul meg egy kutya egy új feladatot.
6: A kiképző elmosolyodott és ezt mondta, ez nem csak a kutyán múlik, hanem azon is, hogy a gazdi mennyi türelmet visz magával.
5: A Panda hazament, elővette a labdát és új játékot tanított a kutyájának. Nem sikerült elsőre, nem is másodszorra, de amikor végre összejött, mindketten ugyanúgy örültek.
6: A Panda nevetve ezt mondta, a kutyák talán nem beszélnek a mi nyelvünkön, de a szeretetet és a türelmet mindig megértik.
5: Ha van kutyájuk, ma tanítsanak neki valami újat. Nem kell bonyolult feladatra gondolni, elég egy új vezényszó vagy egy közös játék.
6: Mert a tanulás nem csak a kutyának jelent örömet, hanem a gazdinak is, és talán ez az egyik legszebb közös kaland.
5: A Panda Kuckó rovatot a Profivet állatorvosi ambulancia támogatja Magyar Kanizsán, a Gesztenyefasor 90/A szám alatt található. Profivet szakértelemmel, gondoskodással és szeretettel kedvenceinkért.
6: Maradjanak velünk, mert folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.

0: megint alszol.
1: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
2: Panda Rádió.
1: Ez a Panda Rádió.
3: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
4: Zenobian, szerinted van olyan nő, aki soha életében nem nézte meg a tükörben, hogy megjelente egy új strian vagy egy kis narancsbőr?
5: Őszintén, szerintem nagyon kevesen, pedig ezek sokkal gyakoribbak, mint gondolnánk, és ami a legfontosabb, nem szégyelni kell őket, hanem odafigyelni a bőrünkre.
4: Pontosan, ma arról beszélgetünk, hogyan ápolhatjuk a bőrünket striánk és cellulit esetén, és rögtön egy fontos dolgot tisztázzunk, sem a striánkat, sem a cellulitot nem lehet egyetlen krémmel varázsütésre eltüntetni, viszont sokat tehetünk azért, hogy a bőr egészségesebb, feszesebb és szebb legyen.
5: De mik is azok a striák, apró bőrrepedések, amelyek akkor alakulnak ki, amikor a bőr rövid idő alatt nagyon megnyúlik, például növekedésnél, várandóságnál, hirtelen testsúlyváltozásnál, vagy intenzív izomépítés során?
4: Kezdetben gyakran rózsaszínes vagy lilás színűek, később pedig világosabbá, ezüstös árnyalatúvá válnak.
5: És mi a cellulit? A cellulit, vagyis a nagyek sajátos elrendeződése miatt alakul ki, leggyakrabban a combon, a csípőn és a fenéken jelenik meg.
4: Érdekesség, hogy a nők nagy részét érinti kortól és testújhújtól függetlenül, még a sportolóknál is előfordulhat.
5: És mit tegyünk a bőrünkért? Az első és talán a legfontosabb lépés a rendszeres hidratálás. Egy jól megválasztott testápoló vagy bőrápoló olaj segíthet megőrizni

0: a bőr rugalmasságát.
1: A finom bőrrendizúrozás is hasznos lehet, mert eltávolítja az elhalt hámsejteket és frissebbé teszi a bőr felszínét. Hetente egyszer-kétszer bőven elegendő.
0: De a rendszeres mozgás is javítja a vérkeringést és erősíti az izmokat. Ez önmagában is sokat javíthat a bőr megjelenésén.
1: Emellett figyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre, valamint a zöldségekben, gyümölcsökben és fehérjében gazdag étrendre.
0: Sokan szeretik a masszást vagy a masszírozó kefét, ezek fokozhatják a helyi vérkeringést és átmenetileg símábbnak mutathatják a bőrt.
1: A lényeg a rendszeresség, nem egyszeri csoda, hanem apró, mindennapi odafigyelés.
0: A panda egyszer szomorúan nézte magát a tükörben, azt hitte, csak a tökéletes bőr lehet szép.
1: Ekkor egy idős kozmetikus mosolyogva azt mondta neki, a bőrünk minden vonala egy történet. A fontos nem az, hogy hibátlan legyen, hanem hogy egészséges legyen.
0: A panda hazament, bekente a bőrét testápolóval, elment sétálni, ivott egy nagy pohár vizet, és mosolyogva ezt mondta, a szépség nem a tökéletességből születik, hanem abból, ahogyan gondoskodunk magunkról.
1: Legyenek türelmesek önmagukhoz, a bőrünk minden élethelyzetünkről mesél egy kicsit.
0: Ápoljuk szeretettel, mozogjunk rendszeresen, táplálkozunk kiegyensúlyozottan, és ne feledjük, az önbizalom a legszebb kozmetikum, amit viselhetünk.
1: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádióban, maradjanak velünk, nem sokára érkezünk a horoszkóppal Pandás módra.
2: A szépség és egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: do it. I love all the music. The music's awesome.
1: Con Radio.
0: Hit music. Give it up.
1: Panda Rádió.
2: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
3: Zenobian, tudod, mit szeretek a reggelekben?
4: Meséld!
3: Hogy ilyenkor még senki sem tudja, milyen lesz a nap. Lehet, hogy tele lesz nevetéssel, lehet, hogy kihívásokkal, de egy dolog biztos, mindannyian kapunk egy új lehetőséget.
4: És talán ezért szeretjük a horoszkópot is, nem azért, mert megmondja, mi fog történni, hanem mert ad egy kis biztatást, egy gondolatot, amit magunkkal vihetünk.
3: Kosok ma bátran mondják ki, amit gondolnak.
4: Őszinteségük ma új ajtókat nyithat meg.
3: Bikák, ma ne sietessék az eseményeket.
4: A jó dolgoknak néha idő kell, és ma ezt önök is megtapasztalhatják.
3: Ikrek, ma egy váratlan találkozás feldobhatja a napukat.
4: Mosolyogjanak bátran, lehet, hogy valaki éppen emlékszik majd önökről.
3: Rákok, ma különösen fontos lehet egy kedves beszélgetés.
4: Ne tartsák magukban az érzéseiket, a kimondott szavak közelebb hozzák az embereket.
3: Oroszlánok, ma a lelkesedésük másokra is átragadhat.
4: Használják ezt arra, hogy valakit bátorítsanak.
3: Szűzek, ma ne csak a feladatokat lássák.
4: Vegyék észre az apró örömöket, és néha azok teszik emlékezetessé a napot.
3: Mérlegek, ma a harmónia lesz a legnagyobb kincsük.
4: Ha valahol vita alakul ki, önök lehetnek azok, akik békét teremtenek.
3: Skorpiók, ma higgyenek jobban önmagukban.
4: Lehet, hogy közelebb vannak a céljukhoz, mint gondolnák.
3: Nyilasok, ma egy kis kaland várhat önökre.
4: Nem kell messzire utazni, néha egy új gondolat is felér egy nagy utazással.
3: Bakok, ma a kitartásuk ismét meghozhatja az eredményeket.
4: Ne adják fel az utolsó métereken.
3: Vízöntők, ma legyenek nyitottak az újdonságokra.
4: Egy váratlan ötlet még sok örömet hozhat.
3: Halak, ma hallgassanak a megérzéseikre.
4: A belső hangjuk most jó irányba vezetheti önöket.
3: Zenobia, szerinted a szerencse kopogtat az ajtón? Vagy nekünk kell kinyitni?
4: Szerintem mindkettő igaz, de ha nem nyitjuk ki az ajtót, sosem tudjuk meg, ki áll előtte.
3: A panda ma reggel a Tiszapartján sétált, egyszer csak megállt, nem azért, mert elfáradt, hanem mert észrevette egy apró hadvirágot a fűben. Más talán elsétált volna mellette, ő azonban lehajolt, megcsodálta és elmosolyodott.
4: Hazafelé csak ennyit mondott, a boldogság ritkán kiabál, többször inkább halkan suttog, ezért érdemes figyelni rá.
3: Akár hisznek a horoszkópban, akár csak szeretnek elgondolkodni rajtam.
4: Vigyenek magukkal már egy kis türelmet, egy nagy adag kedvességet és nyitott szívet.
3: Mert lehet, hogy ma éppen önök teszik valaki napját szebbé.
4: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.
3: Maradjanak velünk, mert a mai reggelből is a
1: Panda Rádió. Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
5: Jó napot kívánok! Azt szeretném kérdezni, hogy nem érdekel, jó van. Most üzemanyagért jöttem.
6: Milyen illatú ér?
5: Rebarbara, hogy rohadjál nekem. Már te is kezded. Más embernek is lehet ilyen hangja, nem csak annak. Szerencsétlen nyomorútnak. Szóval, azt szeretném kérdezni, hogy ha ez egy non-stop kút, akkor miért áll egy helyben?
6: A non-stop kút azt jelenti, hogy mindig nyitva vagyunk.
5: Akkor miért volt csukva az ajtó?
6: De ne jöjjön be a hideg.
5: És ott miért nem akarják kiszolgálni? Itt diszkriminálják a hőmérsékletet, vagy mi van? Vagy akinek teszem azt az a neve, hogy Hideg Laura, az inkább tolja hazáig az autót? Debil állatja.
7: Önkezelés alatt áll?
5: Nem. A lámpa alatt áll. Ódébb menjek.
7: Igen, úgy 300 méterre, ha lehet.
5: Viszlát.
8: Bocsika, kint az a nagy stopper óra, az mennyibe kerül?
7: Az nem stopper óra.
8: Hanem?
7: Az mutatja az üzemanyagok aktuális árát.
8: Ja, oda tettem a tankhoz a kártyámat, de nem jött belőle semmi.
9: Jó napot kívánok, legyen szíves belenyomni 2 liter benzint ebbe a műanyag flakonba.
7: Csak nem kifogyott a benzin és lerobbant.
9: Nem, asszonynak születésnapja van, és azt mondta, valami drága ajándékot kér.
7: Jó napot, van dízel?
9: No, I'm Vin Diesel, bye.
7: Te, figyú.
9: Yeah.
7: Te hány autósnak segít? És ma többet adtam el abból a fagyálló csapvízből, mint a Beatles az összes lemezéből 60 év alatt. Meg találtam egy hitelkártyát is.
9: Miért kell mindig trükközni, nem értem?
7: Trükközöm, én csak szó szerint értelmeztem a főnök mondatát.
9: Miért, mit mondott?
7: Tisztességesen kell kiszolgálni az autóst, mert aztán lehúzhatjuk.
9: Kukuriku.
7: Él.
9: Fekszik.
7: Él.
9: Fekszik.
7: Él.
9: Fekszik.
4: Teljesen összezavarja a kutyámat.
9: Maga meg a feleségemet, mert neki mondtam.
4: Kisfiam, ne pattogtasd már azt a labdát, nagyon zavaró.
8: Ez nem is labda.
4: Akkor mi az?
8: Tengeri malacom ráharapott a töltőkábelre.
4: Ja, neked miben segíthetek?
8: Hát csokolom, a teknőcímnek eltűnt a feje meg a farka.
4: Ja, hát ez nem betegség, be tudja húzni őket.
8: A farkát is?
4: Igen.
8: Akkor megyek, szólok anyunak, hogy el ne váljon.
4: Gyere, nem nyalogatjuk a bácsi zacskóját, gyere szépen, nem. Nem, gyere szépen. Na, mit csinál a Szalainé férje már 6 éve? Így van, ül szépen. Ne oda, nem oda, az a néninek a cicája, igen. Igen, neki is van farkincája, igen. A néninek, igen. A cicájának, igen. Cici. A férjem is mindig ezt mondta a titkárnőjének, igen.
9: Elnézést, a kutyámat itt oltották be vezettség ellen.
4: Igen, és?
9: Biztos rossz volt a oltóanyag, mert mégis elveszett.
4: Van a kutyában? Most van a kutyában, Csip?
9: Ja, igen, amióta megette a kanárit.
4: Nem ugattunk szépen, megbeszéltük, ugye? Otthon ültünk a konyhaasztalnál, és ott ígérted meg, hogy nem fogsz ugatni. Na, melyik az a Wagner opera, ami a skandináv mitológián alapul? Igen, a Valkür, igen. És melyik vidék Németország legnagyobb régiója? Ruhrvidék, igen. Na mindjárt sorra kerülünk. Igen! Már nem kell sokat várni, még előttünk van a cica, meg a másik kutyus, meg a bácsi a nyuszival, igen. Ugyanolyan foga van a nyuszinak, igen. A füleik is. Biztos a farka is olyan, igen.
5: Jó napot kívánok! Elnézést kérek, hogy esetleg... Hogy mennyétet gyógyítanak?
4: Jellemzően nem.
5: Értem. És borzot?
4: Nem hoztak még hozzánk borzot.
5: Aha. Sünit se?
4: Azt igen egyszer. Önnek ilyen állatai vannak?
5: Nem, csak kíváncsi voltam.
4: Nézzék, még nagyon sokan várnak, kérem, ne tartson föl.
5: Jó, de a maci beteg.
4: Egy plüss állat nem tud beteg lenni.
5: A maci a cicám, mert tisztára olyan, mint egy kutya. Szőrös, barna, mint egy gyümölcs.
10: Csodálom, hogy nem az a neve.
5: Nem neve, nem, semmi bajom nekem.
10: És a cica?
5: Ő igen, nagyon beteg. Szerintem már meg is dögölött.

0: De azért behoznám, mert mi van, ha nem, ugye?
1: Nem, nem ugatunk, nem, én sem, nem, nem, nem. Nem mondjuk, hogy vau, látod, ott a cica, igen, ő is beteg, mégse ugat. Jó, anyával. A cicákat is szokták pároztatni, igen, feketét a feketével, círmost a círmossal. Azért hívják a szomszéd cicát is makaónak, igen, igen. Cica, igen. Ő nem a fa mellé kakil, nem, nem. Na, hova kakil a cica? Ó, alomba, igen. A pápai Jocinak is van cicája, biztos. Mert folyton énekli, hogy alom, alom, alom. Igen.
0: Na, csoklom, tessék jönni a Foxival.
1: Ő nem Foxi, Bernát hegyi és tacskó keveré. Nagy buli lehetett, ott nem mondom.
0: Csokolom, dr. Fogarasi Károly vagyok. Mi a baj a kutyussal?
1: Nyugodtan kérdezze meg tőle, tud beszélni?
0: Tényleg? Na jó, nézzük. Neve?
2: Vacak.
0: Ah, tehát vacak, jó. Oké, okay. Anyja neve? Jó, tehát Héra. Köszönöm. Mi a panasz? Köhög. Jó, értem. Mióta tart ez? 6 napja, értem. Jó, értem. Étvágya van? Ezt ő írta, azért rögök, nem ismerem. Jaj. 25 év után először rögök a poénja.
1: Megyek haza.
0: Na, szóval, komolyan, mert állatorvosok például. Ön szerint milyen betegsége lehet? Tehát pneumónia, tüdőgyulladás. Bélázáródás, nem, az nem lehet, mert akkor nem lenne étvágya. Tudja, mi ez? Vakcina, igen, igen. Na, akkor most ezt beadom önnek, tűrje fel a szőrét a karján. Jaj, de jó, hogy ennek vége. Na. Jó napot, doktor úr, jöttünk kontrollra a Buksival.
3: Ó, hát nagyon szépen begyógyult a sebbe a kutyusnak. Már nincs is szükség erre a csúnya nagy védőgallérra. Le is vesszük róla.
0: Doktor úr, megtenné, hogy inkább rajta hagyja. Mióta rajta van, ingyen bejön az HBO.
4: Napot, aranyosít. Leülök ide magam elé egy kicsit. Jaj, de szép Bernát hegyi, megsimogathatom?
1: Igen, de az a férjem.
4: Ja, bocsánat. Akkor milyen állattal tetszett jönni?
1: Azzal, amit meg akart simogatni.
4: Úgy értem, kit hozott kezelésre?
1: A csivavámat.
4: Igen, és hol van?
1: Épp rajta tetszik ülni.
4: Ja, bocsánatot kérem.
1: Semmi baj, úgyis akartam már venni egy hűtőmágnest.
4: Hát képzelje el, hogy én meg behoztam a cicámat. Mert hogy nem mozdul ez a cica. Mondták, hogy vegyek a cicának lézert, arra mondtam. Na, fogtam a cicát. Aztán betettem a Hitachiba.
1: És?
4: Hát ettől sem mozdult a cica, de azóta megvan CD-n a macskák.
0: Jó napot, doktor úr, tudna vállalni egy ivartalanítást?
3: Persze, de 2 hete volt itt a macskájában.
0: Igen, de olyan jól sikerült, hogy gondoltam, elhozom ezt a rohadék férjemet is.
5: Évike, igen. Fél órája piszmog ennek a kaméleonnak a beteglapjával. Mi tart ennyi ideig?
0: Ne haragudjon, doktor, de 36-szor írom át a gépben azt a részt, hogy milyen színű.
5: Kutyussal mi a panasz?
0: Hát az én kis Böbikemnek bűzmirigye van.
5: Jó, egy pillanatra tessék arrébb állni.
0: Igen.
5: Hát a kutyának semmi baja. Akkor Évike, figyeljen, megmutatom, mit kell csinálni a pulival.
0: Figyelek.
5: Tehát akkor most megnézzük, jó szép elő, megnézzük a torkodat.
0: Doktor úr, az nem a szája.

0: Tehát Évike, akkor ugye tetszik látni, hogy a pulinak milyen bozontos szőrzete van. Hol máshol láthatott ilyet?
1: Egy Bob Merli lemezborítom?
0: Tehát akkor most megnézzük ugye a torkát, remélem nem fog megharapni.
1: Biztos nem.
0: Gyakornokként miért ilyen biztos?
1: Mert az még mindig nem a szája.
2: Nem megyünk.
1: Jó. Cicával hányan várnak? Ja, ön uram a cicával vár?
0: Nem.
1: Kutyussal?
0: Nem.
1: Akkor?
0: Vakbéllel.
1: Vakbéllel?
0: Igen, 3 kórházból is elküldtek, gondolom. Ugatok egy kicsit, itt hamarabb sorra kerülök.
3: A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

Magyarországról és a nagyvilágból, politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Kiállításhoz várják a hímzett kincseket. A Magyar Kanizsai Dobótiha mérképtár felhívást tett közzé egy különleges kiállításhoz, a Hímzés 100 év tükrében című tárlatra régi jó állapotban megőrzött hímzett textíliákat várnak. A kiállítás augusztus 15-én nyílik meg, a gyűjtés pedig augusztus 10 és 12-e között lesz a képtárban. Ha otthon lapul egy családi hímzett terítő, blúz vagy függöny, most itt a lehetőség, hogy mások is megcsodálhassák. Folytatódnak a nyári programok Magyar Kanizsán. A nyári időszakban továbbra is számos kulturális és közösségi program várja az érdeklődőket Magyar Kanizsán. Érdemes figyelemmel kísérni a KNESZA Oktatási és Művelődési Intézmény, valamint a Hello Kanizsa oldalait, hiszen a következő hetekben is kiállítások, rendezvények és családi programok színesítik a nyarat. Ingyenes szakmai képzések Szegeden. Jó hír azoknak, akik új szakmát szeretnének tanulni, a szegedi József Attila Általános Iskola és Szakképző Iskola több ingyenes képzést is hirdet, többek között divatszabó, jelmezés, divattervező, valamint kárpitos szakon. A képzések munka vagy egyetem mellett is elvégezhetők, a 25 év alatti nappali tagozatosok számára pedig ösztöndíj is elérhető. Egyre népszerűbb a vasúti utazás Európában, egyre többen választják a vonatot nyári utazásaikhoz Európa szerte. Az elmúlt években több új nemzetközi járat is indult, és sok utazó dönt a kényelmesebb, környezetbarát közlekedés mellett. Nyáron különösen látványos az éjszakai égbolt. A csillagászok szerint júliusban több hullócsillag is megfigyelhető lesz az éjszakai égbolton. A fényszennyezéstől távoleső helyeken már ezekben a napokban is érdemes esténként felnézni az égre. Rekordszámú kerékpárost várnak Európa legnagyobb kerékpáros rendezvényeire. A nyári szezonban Európa számos országában kerékpáros fesztiválokat és teljesítménytúrákat rendeznek. A szervezők szerint egyre többen választják az aktív kikapcsolódást, ami egyszerre sport, közösségi élmény és környezetbarát közlekedési forma. Panda ajánló. Ha már most tervezik a hétvégét, írják fel a naptárba, július 11-én szombaton rendezik meg Velebit falunapját. A programban úszómaraton, ünnepi műsor, díjátadó és esti zenés mulatság is szerepel, így minden korosztály találhat magának kikapcsolódási lehetőséget. A nap jó híre, egyre több fiatal csatlakozik önkéntes közösségi kezdeményezésekhez Vajdaságban, faültetések, környezetszépítő akciók és jótékonysági rendezvények bizonyítják, hogy sokan szeretnének tenni lakóhelyükért. A nap érdekessége, tudták, hogy a hímzés nem csak díszítés, hanem fontos kulturális örökség is. Egy-egy régi motívum gyakran egy egész család vagy település történetét őrzi, ezért is különösen értékesek a megőrzött kézi munkák. A hét közepe mindig jó hír, mert innentől már közelebb vagyunk a hétvégéhez, mint a hétfőhöz. Panda Radar, képben a világgal.

0: Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
1: Veliki izbor proizvoda sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
2: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 87 4 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: Na putu ste? Čekate na granici ili prolazite kroz Horgoš? Napravite pauzu u restoranu Klopa. Na graničnom prelazu Horgoš 1 očekuju vas sa ukusnom domaćom hranom, mirisna kafa, hladna osvežavajuća pića i mnogi drugi specijaliteti. Bilo da želite brz predah ili ukusan obrok sa porodicom i prijateljima.

0: U restoranu Klopa ste uvek dobrodošli. Restoran Klopa, gde se dobro klopa. Mesto dobrog ukusa, prijatnog odmora i ljubazne usluge. Restoran Klopa, pravo mesto za predah pre ili posle puta. Dobro nam došli.
1: Emelshop 024. Megbízható megoldások tetőhöz, kerítéshez és lemezmunkához. Egy helyen. Szabadkán, Ambajai út 190 szám alatt. Teljes körű lemezmegmunkáló műhellyel várjuk ügyfeleinket. Vízszintes és függőleges. Eres csatornák. Lemezhajlítás terv szerint. Trapézlemezek méretre szabva. Csavarozott áruk széles választékban. Szállítást is vállalunk. Munkaidő hétköznap 7-től 15 óráig. Szombaton 7-től 12 óráig. Információ és rendelés 066 802 41 55. Pontosság, minőség és megbízhatóság. Szabadkán, a Bajai út 190-es szám alatt. Emelshop 024.
2: Ez volt a reklám.
3: Let's do it. I love all the music. The music's awesome.
4: Fun Rádió.
5: Hit music.
4: Panda Rádió.
6: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó hajózási vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tisza Tangó hajózási vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tisza Tangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
7: Zenobia, tudod, miért szeretem annyira a Tiszát?
8: Mondd pontosan, hogy miért.
7: Mert mindig tud valami újat mesélni, és a legszebb történetek közül sok nem is könyvekben maradt fenn, hanem azoknak az embereknek az emlékeiben, akik egész életüket a folyó mellett élték, ma egy ilyen igaz történetet hoztunk.
8: A 19. század közepén a nagy eseménynek számított, amikor megjelentek az első gőzhajók. A Tiszán addig a legtöbb árut tudályokon vagy vontatott hajókon szállították, ami lassú és fáradtságos munka volt.
7: A korabeli újságok szerint, amikor egy-egy gőzhajó kikötött egy tiszamenti településen, az emberek szinte ünnepként élték meg. Sokan még soha nem láttak ilyen hajót, a gyerekek mezítláb futottak a partra, a felnőttek pedig kíváncsian figyelték a füstöt eregető óriást.
8: Egy régi feljegyzés szerint egy idős halász csak állt a parton és sokáig nézte az első gőzhajót. Valaki megkérdezte tőle, mit gondol róla.
7: Az öreg elmosolyodott, majd ezt felelte, a hajók változnak, de a Tisza ugyanúgy viszi tovább őket, mint 100 évvel ezelőtt.
8: Milyen egyszerű mondat, és mégis mennyi igazság van benne.
7: Régen a Tisza nem csak vizet jelentett, hanem életet, munkát, utazást, találkozásokat. A folyón érkeztek a kereskedők, a hírek és sokszor még a postai küldemények is.
8: Sokan a Tisza partján ismerték meg későbbi házastársukat, mások itt tanultak meg halászni az édesapjuktól vagy a nagyapjuktól. A folyó nem csak a tájat formálta, hanem az emberi sorsokat is.
7: Van még egy érdekes történet a régi halászok közül, sokan minden hajnalban megérintették a vizet indulás előtt, nem babonából, hanem tiszteletből. Úgy tartották, hogy a Tiszával nem lehet harcolni, csak együtt lehet élni.
8: A panda egyszer talált a parton egy régi rozsdás hajókötelet, felvette, elgondolkodott rajta, hány hajót kötöttek ki vele, hány ember fogta meg, hány történetet őrizhet.
7: Visszatette oda, ahol találta, és csendesen ezt mondta, nem mindenkinek csillog, van, amelyik történeteket őriz.
8: A panda még egyszer végignézett a folyón, majd mosolyogva hozzátette, a Tisza nem csak vizet sodor, hanem emlékeket is, és aki figyel rá, ma is hallhatja a régi idők történeteit.
7: Ha legközelebb a Tisza partján sétálnak, álljanak meg egy pillanatra.
8: Nézzék a vizet, hallgassák a hullámokat, lehet, hogy ugyanazt a hangot hallják, amelyet egy halász, egy hajós vagy egy tutajos hallott 150 évvel ezelőtt.
7: Mert a Tisza mindig halad előre, de a történeteit soha nem felejti el. Maradjanak velünk, mert hamarosan folytatódik a Tisza hangja itt a Panda Rádió hullámhosszán. Utazzunk együtt rovatunkkal!
8: Verike, te nem értetted?
6: A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tiszatangó hajózási vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tiszatangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tiszatangó, ahol a folyó története életre kel.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I'm Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Panda Rádió.
5: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis utazás következik, legalább képzeletben. Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda, ahol az utazás már a tervezés pillanatában élménnyé válik. Ha kirándulást, városnézést vagy akár többnapos utazást tervez, a New Travel segít megszervezni az egész programot. New Travel, amikor az utazás emlékké válik.
6: Zenóbián, vannak olyan városok, amelyek első hallásra csendesnek tűnnek, de amikor megérkezünk, rájövünk, hogy szinte minden utcájuknak van egy...
7: Mai úti célunk nem a felhő karcolóiról híres, nem is a nyüzsgéséről, hanem arról, hogy a természet, a történelem és a vendégszeretet különleges harmóniában találkozik.
6: Ma Közép-Szerbiánba, Gornji Milanovácba utazunk.
7: Gornji Milanovác a Rudnik hegység lábánál fekszik. Friss levegő, zöld dombok és nyugodt utcák fogadják az ide érkezőket. Ez az a hely, ahol az ember néhány perc alatt kiszakadhat a mindennapok rohanásából.
6: A város ugyan nem tartozik Szerbia legnagyobb települései közé, mégis nagyon fontos szerepet játszott az ország történetében.
7: Ha Gornji Milanovac nevét halljuk, szinte lehetetlen nem megemlíteni Takovót. A közeli településen 1815-ben indult el a második szerb felkelés, amelynek élére Milos Obredović állt.
6: Ma a Takovói Emlékpark és a múzeum őrzi ennek a történelmi eseménynek az

0: az emlékét, ha valakit érdekel a szerb történelem, ez szinte kötelező látnivaló.
1: A környék igazi paradicsom a kirándulóknak. A Rudnik-hegy túra útvonalai gyönyörű panorámát kínálnak tiszta levegővel és sűrű erdőkkel.
0: Nem véletlen, hogy sokan hétvégén ide menekülnek egy kis feltöltődésért.
1: Gornyi Milanovac központja rendezett és barátságos, kávézó, parkok, szökőkutak és hangulatos sétautcák várják a látogatókat.
0: Itt nem az órát nézi az ember, hanem leül egy teraszra, megiszik egy kávét és élvezi a nyugalmat.
1: A környék híres a házias szerb konyháról, frissen sült húsok, házi sajtok, lepények és ízletes desszertek kerülnek az asztalra.
0: És ha valaki szereti a helyi ízeket, biztosan nem távozik éhesen.
1: Andrea, tudod, mi marad meg leginkább az emberek emlékezetében?
0: A kedves emberek.
1: Pontosan. Gornyi Milanovac lakói híresek a vendégszeretetükről, nem ritka, hogy egy mosolyjal vagy egy jó szóval fogadják az ide érkezőket.
0: A panda egyszer egy kis pékség előtt állt meg Gornyi Milanovácban. Friss kenyér illata lengte be az utcát.
1: A pék kilépett, adott neki egy még meleg pogácsát, és csak ennyit mondott, jó utat, és vigyen magával egy kis emléket a városunkból.
0: A panda megköszönte, majd a főtéren leült egy padra, belekóstolt a pogácsába, körbenézett, és elmosolyodott.
1: És ezt mondta, egy várost nem csak a látnivalói tesznek emlékezetessé, hanem azok az emberek, akik mosolyjal fogadják az utazót.
0: Ha egyszer Közép-Szerbiában járnak, ne siessenek tovább, álljanak meg Gornyi Milanovácban.
1: Lehet, hogy nem ez a leghangosabb város, de éppen a nyugalma, a történelme és a természeti szépsége miatt válik felejthetetlenné.
0: Most pedig utazzunk tovább együtt a Tisza hangjában, itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: Az Utazzunk Együtt rova támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda. Ha szeretne új városokat felfedezni, különleges kirándulásokon részt venni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni egy jól megszervezett utazás során, keresse a New Travel ajánlatait. New Travel, amikor az utazás élménnyé válik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem talál.
3: Zenóbia, amikor azt mondjuk valakire, hogy igazi úriember, szerinted a ruhájára gondolunk először?
4: Talán igen, de csak az első pillanatban, mert egy elegáns öltöny önmagában még nem tesz senkit úriemberré.
3: Pontosan, a divat változik, az igazi elegancia viszont soha nem megy ki a divatból, és ez nem csak kívülről látszik, hanem belülről is.
4: Nem feltétlenül drága ruhákat kell, hogy viseljen, hanem tiszta, ápolt és az alkalomhoz illő öltözéket.
3: Egy jól szabott ing, egy rendezett zakó, tiszta cipő, egy ízléses öv, egy karóra, sokszor ennyi is elég.
4: Ma egyre inkább hódít az úgynevezett smart casual stílus, vagyis az elegáns és a kényelmes öltözködés találkozása, nem túl hivalkodó, de mégis igényes.
3: És milyen belülről? Na szerintem itt kezdődik az igazi elegancia.
4: Egy úriember nem csak jól öltözik, hanem tud köszönni, figyelmes, pontosan érkezik, meghallgatja a másikat, és tisztelettel beszél mindenkivel.
3: Ajtót tart, megköszöni a segítséget, nem emléli fel feleslegesen a hangját, és tud bocsánatot kérni, ha hibázik.
4: És itt mondanám, hogy a modor soha nem megy ki a divatból. Érdekes, hogy a divat folyamatosan változik, de az udvariasság több száz éve ugyanazt jelenti.
3: Lehet valakin farmer és póló, ha kedves, tisztelettudó és segítőkész, sokan sokkal elegánsabbnak látják, mint azt, aki drága ruhában, udvariatlan.
4: Fontos a rendezett frizura, az ápolt kéz, a kellemes illat, egy őszinte mosoly.
3: Ezek azok az apróságok, amelyeket nem lehet megvásárolni, csak odafigyelni rájuk.
4: A Panda egyszer két férfit látott belépni egy kávézóba, az egyik elegáns öltönyt viselt, a másik egyszerű inget és farmert.
3: Az öltönyös férfi szó nélkül elsétált az idős hölgy mellett, a másik viszont mosolyogva kinyitotta előtte az ajtót, segített neki leülni, majd jó étvágyat kívánt.
4: A Panda elmosolyodott és halkan ezt mondta: most már tudom, ki az igazi úriember.
3: És mielőtt tovább indult volna, még hozzátette, a zakót fel lehet venni reggel, de az emberséget minden nap a szívünkben kell hordani.
4: A divat megmutatja, hogyan nézünk ki.
3: A viselkedésünk pedig megmutatja, kik vagyunk, és ez a stílus, amely soha nem megy ki a divatból.
4: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.
3: Maradjanak velünk, mert a következő percekben is együtt keressük azokat a történeteket, amelyek kívül-belül szembéteszik a napukat.
2: A divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

0: Music Sauce.
1: On the radio. Sass 3-5.
0: Hit music.
2: Hit music.
0: Hit music.
1: Give it up. On the radio.
3: Biztosítási percek. A biztosítási percek támogatója a DD Or biztosító. Mert a nyugodt utazás már az indulás előtt elkezdődik. Kedves hallgatóink, beköszöntött a nyár. Sokan készülnek nyaralásra, kirándulásra vagy külföldi utazásra. Ilyenkor általában mindenki a bőröndökkel, a szállással és a programokkal foglalkozik. Pedig van valami, amire legalább ennyire fontos gondolni, ez pedig az utasbiztosítás. Sokan úgy érzik, velük úgysem történhet semmi. Pedig egy váratlan betegség, egy baleset vagy akár egy elveszett poggyász is könnyen megváltoztathatja a vakáció hangulatát. Külföldön az orvosi ellátás költsége gyakran nagyon magas lehet. Egy egyszerű vizsgálat vagy gyógyszer is jelentős kiadást jelenthet. Éppen ezért érdemes még indulás előtt gondoskodni a megfelelő védelemről. Az utasbiztosítás nem csak egészségügyi segítséget jelenthet. Sok esetben fedezetet nyújthat poggyászkár, járatkésés vagy más váratlan helyzet esetén is. Akár tengerpartra indulunk, akár városnézésre, akár egy hosszabb külföldi útra. A biztonság mindig jó útitárs. Egy kis gondolat a végére. A legjobb nyaralás az, amikor csak az élményekkel foglalkozunk, és nem kell aggódnunk a váratlan helyzetek miatt. Ezért érdemes már indulás előtt felkészülni. Ez volt a biztosítási percek, a rovat támogatója a DD Or biztosító. Mert az emlékeket hazahozni jó, a gondokat pedig jobb megelőzni. DD Or biztosító. A biztonság, amely elkíséri önt az utazás minden kilométerén. Panda Rádió. FM 103,5. Mindannyiunk hangja.
4: Illetve csendje, malik životinja.

0: Na putu ste? Čekate na granici ili prolazite kroz Horgoš? Napravite pauzu u restoranu Klopa. Na graničnom prelazu Horgoš 1 očekuju vas sa ukusnom domaćom hranom, mirisna kafa, hladna osvežavajuća pića i mnogi drugi specijaliteti. Bilo da želite brz predah ili ukusan obrok sa porodicom i prijateljima, u restoranu Klopa ste uvek dobrodošli. Restoran Klopa, gde se dobro klopa. Mesto dobrog ukusa, prijatnog odmora i ljubazne usluge. Restoran Klopa, pravo mesto za predah pre ili posle puta. Dobro nam došli.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szálvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 3065.
2: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzletei.

0: 654 és Magyar Kanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotec.
1: Ez volt a reklám.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyilázárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Több mint 40 gyermek sántrazik és táborozik a magyar kanizsai vízitelepen. A gyerekek kézműves foglalkozásokon, interaktív csapatjátékokon, valamint természetközeli élményekben vehetnek részt. Ezen a héten az alsós korosztály táborozik a Tiszaparton, augusztusban pedig a felsősöket várja a Magyar Kanizsa Község ifjúsági irodája. A hét folyamán a gyerekek színházi előadást is láthatnak, valamint tűzoltók is érkeznek hozzájuk. Emellett cserkésznapjuk is lesz, szalonnát sütnek, és az esti filmvetítés sem maradhat el. A nyári tábor tavaly rendezték meg először, és a szülőktől, valamint a gyerekektől érkezett pozitív visszajelzésekből kiindulva idén is megszervezték. A tábor pénteken zárul, amikor a gyermekek megoszthatják szüleikkel a hét során szerzett élményeiket, valamint beszámolhatnak mindarról, amit a táborban megtanultak és átéltek. Ismét fiatalokkal telt meg a kishegyesi Kántai Tanya, megnyitotta kapujét a 23. Vajdasági Szabad Egyetem. A Vajdasági Ifjúsági Fórum idei rendezvénye nem csak a tartalmas előadások és közösségi programok miatt különleges, hanem azért is, mert a szervezet fennállásának 30. évfordulóját ünnepli. A résztvevők a következő napokban olyan témákkal foglalkoznak, amelyek a fiatalok mindennapjait és a jövőt érintik. A Magyar Oktatási Hivatal közlése szerint július 9-ig módosíthatják a választott szakok sorrendjét azok a diákok, akik magyarországi felsőoktatási intézménybe szeretnének iratkozni. A képzések sorrendjét az e-felvételi sorrendmódosítási menüpontjában végezhetik el. Az említett dátumig lehetőség van a hiányzó dokumentumok pótlására is. A hivatal kitért arra is, hogy az idén külföldön érettségizőknek vagy felsőfokú oklevelet szerzőknek a dokumentumok feltöltésére legkésőbb 2026. július 15-ig van lehetőségük. Ha a jelentkezés benyújtásakor nyilatkoztak arról, hogy végzettségüket az eljárás alatt szerzik meg. Még lehet pályázni a külföldön szerzett oklevelek és bizonyítványok szerbiai honosítási vagy elismerési költségeinek visszatérítésére kiírt pályázatra. A Magyar Nemzeti Tanács támogatásával azok igényelhetnek hozzájárulást, akik Szerbiában állandó lakcímmel rendelkeznek, igazoltan magyar anyanyelvűek és külföldön szerzett középiskolai bizonyítványuk, felsőoktatási oklevelük vagy tudományos fokozatuk honosításáért, illetve elismeréséért már fizettek. A támogatás a Szerbiában felmerült igazolt fordítási és eljárási költségek utólagos megtérítésére szolgál. Pályázni az MNT Kelep elektronikus pályázati rendszerében lehet, majd a kitöltött pályázatot a szükséges mellékletekkel együtt papíralapon is be kell nyújtani. A 2026-2027-es tanévben összesen 17.493 államilag finanszírozott férőhely várja az első éves hallgatókat a szerbiai állami felsőoktatási intézményekben. Ebből 9.732 hely a belgrádi egyetemen áll rendelkezésre. Emellett külön kvótát biztosítanak a fogyatékkal élő, valamint a roma nemzetiségű jelentkezők számára is. A szerb kormány hivatalos közlönyben közzétett határozata alapján a 2026-2027-es tanévben összesen 17.493 államilag finanszírozott férőhelyet hirdetnek meg az állam által alapított felsőoktatási intézmények, alapfokú szakmai, alapfokú akadémiai és osztatlan egyetemi képzéseinek első évfolyamára. A teljes országos keretből 266-266 államilag finanszírozott helyet különítettek el a fogyatékkal élő jelentkezők, illetve a roma nemzetiségű hallgatók számára. A belgrádi egyetemen összesen 9732 államilag finanszírozott férőhely áll rendelkezésre az első évesek számára. Az egyetemen belül 146 és 146 helyet tartanak fent a fogyatékkal élő, illetve a roma nemzetiségű jelentkezők számára.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfo támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: Az elmúlt héten 686 közlekedési baleset történt Szerbia köztársaságában, amelyekben 9 ember meghalt és 364 megsérült. Az előző héten 13 közlekedési baleset történt a Kikinda rendőrkapitányság területén, amelyekben 26 ember sérült meg. Szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy a nyári turisztikai szezon folyamatban van, ami nagyobb forgalmat, nagyobb átmenő forgalmat, fokozott sofőrfáradtságot jelent, elsősorban a reggeli munkaidőben, valamint a gyermekek nagyobb részvételét a forgalomban. Tartsák be a szabályokat, legyenek óvatosabbak a vezetők, ha gyermek van a járműben, kerüljék a felesleges előzést és a nem megfelelő sebességet, mivel ezek jelentősen növelik a közlekedési balesetek kockázatát és a következmények súlyosságát. A gyermekeket az előírt módon a gyermek magasságának megfelelő biztonsági ülésben vagy ülésmagasítóban szállítsák, a jármű gyártója által előírtak szerint. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Időjárás.
3: A mai napon a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 19, a legmagasabb nappali pedig 30 Celsius fok körül alakul. Azonban napközben helyenként a napsütést időszakosan átvonuló felhőtakaró zavarhatja meg, sőt, erős szél is lehetséges. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 152, Zentánál 227 cm magas. A mai napon hidegfronti hatás várható, emiatt nehéz nap vár a frontérzékenyekre. Fejfájás, görcsös panaszok, keringési problémák alakulhatnak ki, illetve felerősödhetnek ízületi bántalmak is. Az erős északi szélben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság előfordulhat. A túlnyomóan napos időben az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Állásajánlat. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona új munkatársakat keres. Betegápolót, egészségügyi nővért, segédszakácsot, takarítónőt, ha szeret emberekkel foglalkozni, ha fontos, önnek a gondoskodás, ha stabil és megbízható munkahelyet keres, akkor várjuk jelentkezését. Amit kínálunk, barátságos munkakörnyezet, összetartó csapat, úti költség térítés, versenyképes munkafeltételek, jelentkezés 069 524 0960 vagy 024 755 586. Villa Ancora idősek otthona, ahol a törődés érték, ahol a gondoskodás hivatás.
3: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
4: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.
5: Es vodo reklam.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel. Indul a Panda Radar. Kiállításhoz várják a hímzett kincseket. A Magyar Kanizsai Dobótihamér képtár felhívást tett közzé egy különleges kiállításhoz. A hímzés 100 év tükrében című tárlatra régi, jó állapotban megőrzött hímzett textíliákat várnak. A kiállítás augusztus 15-én nyílik meg, a gyűjtés pedig augusztus 10 és 12-e között lesz a képtárban. Ha otthon lapul egy családi hímzett terítő, blúz vagy függöny, most itt a lehetőség, hogy mások is megcsodálhassák. Folytatódnak a nyári programok Magyar Kanizsán. A nyári időszakban továbbra is számos kulturális és közösségi program várja az érdeklődőket Magyar Kanizsán. Érdemes figyelemmel kísérni a KNESZA Oktatási és Művelődési Intézmény, valamint a Hello Kanizsa oldalait, hiszen a következő hetekben is kiállítások, rendezvények és családi programok színesítik a nyarat. Ingyenes szakmai képzések Szegeden. Jó hír azoknak, akik új szakmát szeretnének tanulni. A szegedi József Attila Általános Iskola és Szakképző Iskola több ingyenes képzést is hirdet, többek között divatszabó, jelmezés, divattervező, valamint kárpitos szakon. A képzések munka vagy egyetem mellett is elvégezhetők. A 25 év alatti nappali tagozatosok számára pedig ösztöndíj is elérhető. Egyre népszerűbb a vasúti utazás Európában. Egyre többen választják a vonatot nyári utazásaikhoz Európa szerte. Az elmúlt években több új nemzetközi járat is indult, és sok utazó dönt a kényelmesebb, környezetbarát közlekedés mellett. Nyáron különösen látványos az éjszakai jégbolt. A csillagászok szerint júliusban több hullócsillag is megfigyelhető lesz az éjszakai égbolton. A fényszennyezéstől távol eső helyeken már ezekben a napokban is érdemes esténként felnézni az égre. Rekordszámú kerékpárost várnak Európa legnagyobb kerékpáros rendezvényeire. A nyári szezonban Európa számos országában kerékpáros fesztiválokat és teljesítménytúrákat rendeznek. A szervezők szerint egyre többen választják az aktív kikapcsolódást, ami egyszerre sport, közösségi élmény és környezetbarát közlekedési forma. Panda ajánló. Ha már most tervezik a hétvégét, írják fel a naptárba, július 11-én szombaton rendezik meg Velebit falunapját. A programban úszómaraton, ünnepi műsor, díjátadó és esti zenés mulatság is szerepel, így minden korosztály találhat magának kikapcsolódási lehetőséget. A nap jó híre, egyre több fiatal csatlakozik önkéntes közösségi kezdeményezésekhez Vajdaságban. Faültetések, környezetszépítő akciók és jótékonysági rendezvények bizonyítják, hogy sokan szeretnének tenni lakóhelyükért. A nap érdekességet tudták, hogy a hímzés nem csak díszítés, hanem fontos kulturális örökség is. Egy-egy régi motívum gyakran egy egész család vagy település történetét őrzi, ezért is különösen értékesek a megőrzött kézi munkák. A hét közepe mindig jó hír, mert innentől már közelebb vagyunk a hétvégéhez, mint a hétfőhöz. Panda Radar, képben a világgal.

Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272.

0: 37 Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
2: Ez volt a reklám.

0: 11 óra van.
1: Megjelent a 7 nap legújabb száma. Az újságot Szakál Laura időutazás című jegyzete nyitja. Alapban ezúttal is találnak kül- és belpolitikai írásokat, ezek közül kiemeljük, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti háború energiaszűkös világrendbe taszította a globális gazdaságot. Írunk arról is, hogy Venezuela a túlélésért küzd. Figyelmükbe ajánljuk belgrádi szemmel rovatunkat is, amelynek címe a parlamentarizmus díszletei. Írunk arról is, hogy olyan helyzet van, amilyen még sosem volt. Összegyűjtöttük, mire kell odafigyelni ebben a hőségben. Beszámolunk arról is, hogy hamarosan megszületik a 100. Lambic bébi Szabadkán. A heti interjú vendége ezúttal a szabadkai származású Liszi Melinda színművésznő. A Vajdaságban magyar nyelven működő kistérségi médiumokat bemutató sorozatunkban ezúttal a török-kanizsai helyzetet tárjuk fel, ahol digitális hírportálokra költözött a tájékoztatás. Bemutatjuk a Nemes Militicsi Nem Oda Évát is, aki csodálatos grillázsokat készít. A Szabadkai Naplóban írunk arról, hogy megtartották a 13. jótékonysági levendula napokat, a Bánáti Újságban pedig ezúttal arról írunk, hogy a mai székelykevét 140 éve alapították. Olvashatnak arról, hogy a Felsőhegyi Könyvtárkör az idén is megszervezte nyári kézműves gyermektáborát, arról is, hogy a Tanya Színház javában készül az idei turnéra, és arról is, hogy a Pannon RTV leforgatta a Grillbetyárok új évadát. Világutazó kollégánk dr. Cékus Boris ezúttal Pozsonyba kalauzolja el olvasóinkat. És természetesen most sem maradhat el a fricska rovat, a keresztrejtvények, a fejtörők és az ingyenes apró hirdetések. Ne feledjék, lapunk immár a megújult 24 oldalas szórakoztató melléklettel jelenik meg, amely 8 színes oldalon kínál játékos feladatokat, fejtörőket és keresztrejtvényeket, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Az újság közepén a nyár végéig helyet kapnak a vajdasági magyar diákok legnépszerűbb tablói, valamint rendezvényeink plakátjai és programajánlói is. Ne feledjék, még tart előfizetői akciónk, a 7 nap 12 hónapra mindössze 2600 dinárért rendelhető meg.

0: határ felé tart, vagy éppen most érkezett Magyarországról, tartson egy kellemes pihenőt a Klópáit teremben, Horgos 1-es határátkelőnél finom házias ízekkel várjuk. Frissen készült ebédek, ízletes fogások, illatos kávé, hidegüdítők, és még sok-sok finomság, akár csak egy kávéra állna meg, akár egy kiadós ebédre vágyik. Nálunk mindig szeretettel várjuk, ha a határon várakozik, vagy a környéken jár. Térjen be a Klópá étterembe, a Horgos 1-es határátkelő hely mellett. Klópá étterem, egy falatnyi pihenés, egy korty frissesség, és az otthon ízei közvetlenül a határ mellett. Klópá étterem, ahol minden vendéget szeretettel fogadunk.
1: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benackó Arangyalovó.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk az lentai Rommel üzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954. Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai.
2: Ez volt

0: dél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Több mint 40 gyermek sántrazik és táborozik a magyar-kanizsai vízitelepen. A gyerekek kézműves foglalkozásokon, interaktív csapatjátékokon, valamint természetközeli élményekben vehetnek részt. Ezen a héten az alsós korosztály táborozik a Tiszaparton, augusztusban pedig a felsősöket várja a Magyar-Kanizsa község ifjúsági irodája. A hét folyamán a gyerekek színházi előadást is láthatnak, valamint tűzoltók is érkeznek hozzájuk. Emellett cserkésznapjuk is lesz, szalonnát sütnek, és az esti filmvetítés sem maradhat el. A nyári tábor tavaly rendezték meg először, és a szülőktől, valamint a gyerekektől érkezett pozitív visszajelzésekből kiindulva idén is megszervezték. A tábor pénteken zárul, amikor a gyermekek megoszthatják szüleikkel a hét során szerzett élményeiket, valamint beszámolhatnak mindarról, amit a táborban megtanultak és átéltek. Ismét fiatalokkal telt meg a Kishegyesi Kántai Tanya megnyitotta kapujét a 23. Vajdasági Szabad Egyetem. A Vajdasági Ifjúsági Fórum idei rendezvénye nem csak a tartalmas előadások és közösségi programok miatt különleges, hanem azért is, mert a szervezet fennállásának 30. évfordulóját ünnepli. A résztvevők a következő napokban olyan témákkal foglalkoznak, amelyek a fiatalok mindennapjait és a jövőt érintik. A Magyar Oktatási Hivatal közlése szerint július 9-ig módosíthatják a választott szakok sorrendjét azok a diákok, akik magyarországi felsőoktatási intézménybe szeretnének iratkozni. A képzések sorrendjét az e-felvételi sorrendmódosítási menüpontjában végezhetik el. Az említett dátumig lehetőség van a hiányzó dokumentumok pótlására is. A hivatal kitért arra is, hogy az idén külföldön érettségizőknek vagy felsőfokú oklevelet szerzőknek a dokumentumok feltöltésére legkésőbb 2026. július 15-ig van lehetőségük. Ha a jelentkezés benyújtásakor nyilatkoztak arról, hogy végzettségüket az eljárás alatt szerzik meg. Még lehet pályázni a külföldön szerzett oklevelek és bizonyítványok szerbiai honosítási vagy elismerési költségeinek visszatérítésére kiírt pályázatra. A Magyar Nemzeti Tanács támogatásával azok igényelhetnek hozzájárulást, akik Szerbiában állandó lakcímmel rendelkeznek, igazoltan magyar anyanyelvűek és külföldön szerzett középiskolai bizonyítványuk, felsőoktatási oklevelük vagy tudományos fokozatuk honosításáért, illetve elismeréséért már fizettek. A támogatás a Szerbiában felmerült igazolt fordítási és eljárási költségek utólagos megtérítésére szolgál. Pályázni az MNT Kelep elektronikus pályázati rendszerében lehet, majd a kitöltött pályázatot a szükséges mellékletekkel együtt papíralapon is be kell nyújtani. A 2026-2027-es tanévben összesen 17.493 államilag finanszírozott férőhely várja az első éves hallgatókat a szerbiai állami felsőoktatási intézményekben. Ebből 9.732 hely a belgrádi egyetemen áll rendelkezésre. Emellett külön kvótát biztosítanak a fogyatékkal élő, valamint a roma nemzetiségű jelentkezők számára is. A szerb kormány hivatalos közlönyben közzétett határozata alapján a 2026-2027-es tanévben összesen 17.493 államilag finanszírozott férőhelyet hirdetnek meg az állam által alapított felsőoktatási intézmények alapfokú szakmai, alapfokú akadémiai és osztatlan egyetemi képzéseinek első évfolyamára. A teljes országos keretből 266-266 államilag finanszírozott helyet különítettek el a fogyatékkal élő jelentkezők, illetve a roma nemzetiségű hallgatók számára. A belgrádi egyetemen összesen 9732 államilag finanszírozott férőhely áll rendelkezésre az első évesek számára. Az egyetemen belül 146 és 146 helyet tartanak fent a fogyatékkal élő, illetve a roma nemzetiségű jelentkezők számára.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az elmúlt héten 686 közlekedési baleset történt Szerbia köztársaságában, amelyekben 9 ember meghalt és 364 megsérült. Az előző héten 13 közlekedési baleset történt a Kikinda rendőrkapitányság területén, amelyekben 26 ember sérült meg. Szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy a nyári turisztikai szezon folyamatban van, ami nagyobb forgalmat, nagyobb átmenő forgalmat, fokozott sofőrfáradtságot jelent, elsősorban a reggeli munkaidőben, valamint a gyermekek nagyobb részvételét a forgalomban. Tartsák be a szabályokat, legyenek óvatosabbak a vezetők, ha gyermek van a járműben, kerüljék a felesleges előzést és a nem megfelelő sebességet, mivel ezek jelentősen növelik a közlekedési balesetek kockázatát és a következmények súlyosságát. A gyermekeket az előírt módon a gyermek magasságának megfelelő biztonsági ülésben vagy ülésmagasítóban szállítsák, a jármű gyártója által előírtak szerint. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Időjárás.
2: A mai napon a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 19, a legmagasabb nappali pedig 30 Celsius fok körül alakul. Azonban napközben helyenként a napsütést időszakosan átvonuló felhőtakaró zavarhatja meg, sőt, erős szél is lehetséges. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 152, Zentánál 227 cm magas. A mai napon hidegfronti hatás várható, emiatt nehéz nap vár a frontérzékenyekre. Fejfájás, görcsös panaszok, keringési problémák alakulhatnak ki, illetve felerősödhetnek ízületi bántalmak is. Az erős északias szélben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság előfordulhat. A túlnyomóan napos időben az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

A hold a felhők mögé rejtezett, két csillag van csak az égen, mint a szemét, mint a gyöngy harmad, a... Tján, ez nem kökszik, ez a Gyurgyájak.

0: 3-5-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Give it up. Panda Rádió.

0: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen ili proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arendjelovo.
4: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.

Kedves hallgatóink, Önök a Palánkhír perceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Július 8-án egésznapos egészségnapot rendeznek a Szeged Nagyáruházban, ahol számos ingyenes egészségügyi szolgáltatással várják az érdeklődőket. A látogatók részt vehetnek fogászati szűrésen és röntgenvizsgálaton, látásvizsgálaton, szemészeti szűréseken, valamint arcesztétikai tanácsadáson és arcszkenelésen is. A programban masszázs, bemer fizikai érterápia és fényterápia is szerepel. A Magyar Vöröskereszt Csongrád Csanád vármegyei szervezete újraélesztési bemutatót tart, ahol az életmentés alapjaival ismerkedhetnek meg a résztvevők. Az egészséges finomságokról a félegyházi pékség gondoskodik kóstolóval. A nap folyamán a Nagyáruház bármely üzletében legalább 3000 forintért vásárlók megpörgethetik a szerencsekereket, ahol értékes ajándékokat nyerhetnek. A szervezők minden korosztályt szeretettel várnak a Szeged Nagyáruház földszintjén és emeletén megrendezett ingyenes programokra. Elindult a Védett Sarok, egy új magyar nyelvű közösségi webalkalmazás, amely az autista és ADHD-val élő gyermekeket nevelő családokat, az érintett felnőtteket és a segítő szakembereket támogatja a mindennapokban. Az online felületen olyan helyeket lehet keresni és ajánlani, ahol nyugodtabb, elfogadóbb és kiszámíthatóbb környezet várja a látogatókat. A térképen többek között éttermek, játszóházak, játszóterek, fodrászatok, fogorvosi rendelők, fejlesztőközpontok, óvodák, iskolák, szálláshelyek és családi programok is megtalálhatók. A felhasználók saját tapasztalataik alapján értékeléseket is írhatnak, valamint új helyszíneket is javasolhatnak. A fejlesztők hangsúlyozzák, hogy a Védett Sarok nem orvosi vagy diagnosztikai szolgáltatás, hanem egy közösségi tudástár, amely valós élményekre épül. A cél, hogy az érintettek könnyebben találjanak olyan helyeket, ahol nagyobb biztonságban és nyugodtabb környezetben érezhetik magukat. A kezdeményezés hosszú távon egy országos, megbízható adatbázissá szeretne fejlődni, amely valódi segítséget nyújthat a családok mindennapi döntéseihez. A Védett Sarok üzenete egyszerű, itt biztonságban vagy. Ingyenes óvodakert programra jelentkezhetnek a magyarországi gyermekintézmények. A kezdeményezés célja, hogy minél több óvodába jöhessen létre olyan élő tanulókert, ahol a gyermekek saját tapasztalataikon keresztül ismerkedhetnek meg a természettel és a kertészkedés alapjaival. A díjmentes induló csomag 3 mintakeretet tartalmaz: egy zöldséges fűszeres tanulókertet, egy virágos és beporzó barát kertet, valamint egy érzékszervi élménykertet. A program egyszerre támogatja a környezeti nevelést, a közösségépítést és a gyakorlati tanulást. A szervezők arra kérik a pedagógusokat, intézményvezetőket és a szülői közösségeket, hogy éljenek a lehetőséggel, és hozzanak létre minél több zöld tanulóteret az óvodákban. A jelentkezés részletei az Óvodakert program hivatalos honlapján találhatók. Újra elindította országos Szép Mentés kérdőívét az Országos Mentőszolgálat Alapítvány. A 10 kérdésből álló online teszt célja, hogy bővítse a lakosság mentéssel kapcsolatos ismereteit, és felkészítse az embereket arra, hogyan kell helyesen segítséget kérni vészhelyzetben. A kitöltők többek között azt is megtudhatják, hogy milyen információkat hasznos megadni a mentők riasztásakor, illetve hogyan kell szabályosan utat engedni a mentőautóknak. Minden kérdés után megjelenik a helyes válasz és a hozzá kapcsolódó hasznos tudnivaló. A kérdőív kitöltése mindössze 5-6 percet vesz igénybe, a válaszokat pedig anonim módon kezelik. A résztvevők között 5 darab plüss mentőautót is kisorsolnak. A szervezők bíznak benne, hogy a megszerzett tudás egy napon akár emberéletet is menthet. Jótékonysági tanszergyűjtést indított a Petőfi Telepi Művelődési Ház, hogy megkönnyítse a rászoruló családok számára a szeptemberi iskolakezdést. A szervezők új vagy jó állapotú füzeteket, ceruzákat, tollakat, színes ceruzákat, filctollakat, radírokat, vonalzókat, tolltartókat, tornazsákokat, iskolatáskákat és egyéb iskolai felszereléseket várnak. Az adományokat július 27. napjáig lehet leadni a művelődési házban nyitvatartási időben. A gyűjtést követően a felajánlásokat rendszerezik, majd augusztus elejéig eljuttatják azokhoz a gyermekekhez, illetve családokhoz, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Ha a szükségesnél több adomány érkezik, a fennmaradó tanszereket további rászorulók és segítőszervezetek kapják meg. A szervezők arra kérik a lakosságot, hogy lehetőségeikhez mérten csatlakozzanak a kezdeményezéshez, hiszen akár egyetlen füzet vagy ceruza is nagy segítséget jelenthet egy gyermek számára az új tanév kezdetén. Kedves hallgatóink, Önök a Palánkhír perceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palánkhír-szeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkhír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

0: a legjobbat a legjobb helyről, Kapriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kapriolo bicikli. Az ön és családja részére. Kapriolo. Több mint bicikli. www.kapriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

Állásajánlat. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona új munkatársakat keres. Betegápolót, egészségügyi nővért, segédszakácsot, takarítónőt, ha szeret emberekkel foglalkozni. Ha fontos, önnek a gondoskodás. Ha stabil és megbízható munkahelyet keres, akkor várjuk jelentkezését. Amit kínálunk. Barátságos munkakörnyezet. Összetartó csapat. Úti költség térítés. Versenyképes munkafeltételek. Jelentkezés. 069 524 0960 vagy 024 755 586. Villa Ancora idősek otthona, ahol a törődés érték, ahol a gondoskodás hivatás.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Kiállításhoz várják a hímzett kincseket. A Magyar Kanizsai Dobótiha Mérképtár felhívást tett közzé egy különleges kiállításhoz. A hímzés 100 év tükrében című tárlatra régi jó állapotban megőrzött hímzett textíliákat várnak. A kiállítás augusztus 15-én nyílik meg, a gyűjtés pedig augusztus 10 és 12-e között lesz a képtárban. Ha otthon lapul egy családi hímzett terítő, blúz vagy függöny, most itt a lehetőség, hogy mások is megcsodálhassák. Folytatódnak a nyári programok Magyar Kanizsán. A nyári időszakban továbbra is számos kulturális és közösségi program várja az érdeklődőket Magyar Kanizsán. Érdemes figyelemmel kísérni a KNESZA Oktatási és Művelődési Intézmény, valamint a Hello Kanizsa oldalait, hiszen a következő hetekben is kiállítások, rendezvények és családi programok színesítik a nyarat. Ingyenes szakmai képzések Szegeden. Jó hír azoknak, akik új szakmát szeretnének tanulni. A szegedi József Attila Általános Iskola és Szakképző Iskola több ingyenes képzést is hirdet, többek között divatszabó, jelmezés, divattervező, valamint kárpitos szakon. A képzések munka vagy egyetem mellett is elvégezhetők, a 25 év alatti nappali tagozatosok számára pedig ösztöndíj is elérhető. Egyre népszerűbb a vasúti utazás Európában. Egyre többen választják a vonatot nyári utazásaikhoz Európa szerte. Az elmúlt években több új nemzetközi járat is indult, és sok utazó dönt a kényelmesebb, környezetbarát közlekedés mellett. Nyáron különösen látványos az éjszakai jégbolt. A csillagászok szerint júliusban több hullócsillag is megfigyelhető lesz az éjszakai égbolton. A fényszennyezéstől távol eső helyeken már ezekben a napokban is érdemes esti felnézni az égre. Rekordszámú kerékpárost várnak Európa legnagyobb kerékpáros rendezvényeire. A nyári szezonban Európa számos országában kerékpáros fesztiválokat és teljesítménytúrákat rendeznek. A szervezők szerint egyre többen választják az aktív kikapcsolódást, ami egyszerre sport, közösségi élmény és környezetbarát közlekedési forma. Panda ajánló. Ha már most tervezik a hétvégét, írják fel a naptárba, július 11-én szombaton rendezik meg Velebit falunapját. A programban úszómaraton, ünnepi műsor, díjátadó és esti zenés mulatság is szerepel, így minden korosztály találhat magának kikapcsolódási lehetőséget. A nap jó híre, egyre több fiatal csatlakozik önkéntes közösségi kezdeményezésekhez Vajdaságban, faültetések, környezetszépítő akciók és jótékonysági rendezvények bizonyítják, hogy sokan szeretnének tenni lakóhelyükért. A nap érdekességet tudták, hogy a hímzés nem csak díszítés, hanem fontos kulturális örökség is. Egy-egy régi motívum gyakran egy egész család vagy település történetét őrzi, ezért is különösen értékesek a megőrzött kézi munkák. A hét közepe mindig jó hír, mert innentől már közelebb vagyunk a hétvégéhez, mint a hétfőhöz. Panda Radar, képben a világgal.

0: Júliusi kínálatunkkal zentai rommelüzletben, lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja, lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja, zománcfesték 3 az 1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja, építési fólia 170 dinár kilogramja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.
1: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.

105.5. Feels good. Makes me feel good. It's my station. Mondo Radio.

0: A határ felé tart? Vagy éppen most érkezett Magyarországról? Tartson egy kellemes pihenőt a Klópáit teremben, Horgos 1-es határátkelőnél finom házias ízekkel várjuk. Frissen készült ebédek, ízletes fogások, illatos kávé, hideg üdítők, és még sok-sok finomság, akár csak egy kávéra állna meg, akár egy kiadós ebédre vágyik. Nálunk mindig szeretettel várjuk, ha a határon várakozik, vagy a környéken jár. Térjen be a Klópáit terembe a Horgos 1-es határátkelőhely mellett. Klópáit terem, egy falatnyi pihenés, egy korty frissesség, és az otthon ízei közvetlenül a határ mellett. Klópáit terem, ahol minden vendéget szeretettel fogadunk.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
2: Doletel je crni golub na moj dlan. Zašto ko da zna?

olovnim i video svet sakriju iza zlatnih oblaka.

0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Több mint 40 gyermek sántrazik és táborozik a magyar-kanizsai vízitelepen. A gyerekek kézműves foglalkozásokon, interaktív csapatjátékokon, valamint természetközeli élményekben vehetnek részt. Ezen a héten az alsós korosztály táborozik a Tiszaparton, augusztusban pedig a felsősöket várja a Magyar-Kanizsa község ifjúsági irodája. A hét folyamán a gyerekek színházi előadást is láthatnak, valamint tűzoltók is érkeznek hozzájuk. Emellett cserkésznapjuk is lesz, szalonnát sütnek, és az esti filmvetítés sem maradhat el. A nyári tábor tavaly rendezték meg először, és a szülőktől, valamint a gyerekektől érkezett pozitív visszajelzésekből kiindulva, idén is megszervezték. A tábor pénteken zárul, amikor a gyermekek megoszthatják szüleikkel a hét során szerzett élményeiket, valamint beszámolhatnak mindarról, amit a táborban megtanultak és átélták. Ismét fiatalokkal telt meg a kishegyesi Kántai Tanya megnyitotta kapujét a 23. Vajdasági Szabad Egyetem. A Vajdasági Ifjúsági Fórum idei rendezvényen nem csak a tartalmas előadások és közösségi programok miatt különleges, hanem azért is, mert a szervezet fennállásának 30. évfordulóját ünnepli. A résztvevők a következő napokban olyan témákkal foglalkoznak, amelyek a fiatalok mindennapjait és a jövőt érintik. A Magyar Oktatási Hivatal közlése szerint július 9-ig módosíthatják a választott szakok sorrendjét azok a diákok, akik magyarországi felsőoktatási intézménybe szeretnének iratkozni. A képzések sorrendjét az e-felvételi sorrendmódosítási menüpontjában végezhetik el. Az említett dátumig lehetőség van a hiányzó dokumentumok pótlására is. A hivatal kitért arra is, hogy az idén külföldön érettségizőknek vagy felsőfokú oklevelet szerzőknek a dokumentumok feltöltésére legkésőbb 2026. július 15-ig van lehetőségük. Ha a jelentkezés benyújtásakor nyilatkoztak arról, hogy végzettségüket az eljárás alatt szerzik meg. Még lehet pályázni a külföldön szerzett oklevelek és bizonyítványok szerbiai honosítási vagy elismerési költségeinek visszatérítésére kiírt pályázatra. A Magyar Nemzeti Tanács támogatásával azok igényelhetnek hozzájárulást, akik Szerbiában állandó lakcímmel rendelkeznek, igazoltan magyar anyanyelvűek és külföldön szerzett középiskolai bizonyítványuk, felsőoktatási oklevelük vagy tudományos fokozatuk honosításáért, illetve elismeréséért már fizettek. A támogatás a Szerbiában felmerült igazolt fordítási és eljárási költségek utólagos megtérítésére szolgál. Pályázni az MNT Kelep elektronikus pályázati rendszerében lehet, majd a kitöltött pályázatot a szükséges mellékletekkel együtt papíralapon is be kell nyújtani. A 2026-2027-es tanévben összesen 17.493 államilag finanszírozott férőhely várja az első éves hallgatókat a szerbiai állami felsőoktatási intézményekben. Ebből 9.732 hely a belgrádi egyetemen áll rendelkezésre. Emellett külön kvótát biztosítanak a fogyatékkal élő, valamint a roma nemzetiségű jelentkezők számára is. A szerb kormány hivatalos közlönyben közzétett határozata alapján a 2026-2027-es tanévben összesen 17.493 államilag finanszírozott férőhelyet hirdetnek meg az állam által alapított felsőoktatási intézmények alapfokú szakmai, alapfokú akadémiai és osztatlan egyetemi képzéseinek első évfolyamára. A teljes országos keretből 266-266 államilag finanszírozott helyet különítettek el a fogyatékkal élő jelentkezők, illetve a roma nemzetiségű hallgatók számára. A belgrádi egyetemen összesen 9732 államilag finanszírozott férőhely áll rendelkezésre az első évesek számára. Az egyetemen belül 146 és 146 helyet tartanak fent a fogyatékkal élő, illetve a roma nemzetiségű jelentkezők számára.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfo támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az elmúlt héten 686 közlekedési baleset történt Szerbia köztársaságában, amelyekben 9 ember meghalt és 364 megsérült. Az előző héten 13 közlekedési baleset történt a Kikinda rendőrkapitányság területén, amelyekben 26 ember sérült meg. Szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy a nyári turisztikai szezon folyamatban van, ami nagyobb forgalmat, nagyobb átmenő forgalmat, fokozott sofőrfáradtságot jelent, elsősorban a reggeli munkaidőben, valamint a gyermekek nagyobb részvételét a forgalomban. Tartsák be a szabályokat, legyenek óvatosabbak a vezetők, ha gyermek van a járműben, kerüljék a felesleges előzést és a nem megfelelő sebességet, mivel ezek jelentősen növelik a közlekedési balesetek kockázatát és a következmények súlyosságát. A gyermekeket az előírt módon a gyermek magasságának megfelelő biztonsági ülésben vagy ülésmagasítóban szállítsák a jármű gyártója által előírtak szerint. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Időjárás.
2: A mai napon a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 19, a legmagasabb nappali pedig 30 Celsius fok körül alakul. Azonban napközben helyenként a napsütést időszakosan átvonuló felhőtakaró zavarhatja meg, sőt, erős szél is lehetséges. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 152, Zentánál 227 cm magas. A mai napon hidegfronti hatás várható, emiatt nehéz nap vár a frontérzékenyekre. Fejfájás, görcsös panaszok, keringési problémák alakulhatnak ki, illetve felerősödhetnek ízületi bántalmak is. Az erős északi szélben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság előfordulhat. A túlnyomóan napos időben az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Agrotech.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. STCable.tv.

Kedves hallgatóink, Önök a Palánkhírperceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Július 8-án egésznapos egészségnapot rendeznek a Szeged Nagyáruházban, ahol számos ingyenes egészségügyi szolgáltatással várják az érdeklődőket. A látogatók részt vehetnek fogászati szűrésen és röntgenvizsgálaton, látásvizsgálaton, szemészeti szűréseken, valamint arcesztétikai tanácsadáson és arcszkenelésen is. A programban masszázs, bemer fizikai érterápia és fényterápia is szerepel. A Magyar Vöröskereszt Csongrád Csanád vármegyei szervezete újraélesztési bemutatót tart, ahol az életmentés alapjaival ismerkedhetnek meg a résztvevők. Az egészséges finomságokról a félegyházi pékség gondoskodik kóstolóval. A nap folyamán a Nagyáruház bármely üzletében legalább 3000 forintért vásárlók megpörgethetik a szerencsekereket, ahol értékes ajándékokat nyerhetnek. A szervezők minden korosztályt szeretettel várnak a Szeged Nagyáruház földszintjén és emeletén megrendezett ingyenes programokra. Elindult a Védett Sarok, egy új magyar nyelvű közösségi webalkalmazás, amely az autista és ADHD-val élő gyermekeket nevelő családokat, az érintett felnőtteket és a segítő szakembereket támogatja a mindennapokban. Az online felületen olyan helyeket lehet keresni és ajánlani, ahol nyugodtabb, elfogadóbb és kiszámíthatóbb környezet várja a látogatókat. A térképen többek között éttermek, játszóházak, játszóterek, fodrászatok, fogorvosi rendelők, fejlesztőközpontok, óvodák, iskolák, szálláshelyek és családi programok is megtalálhatók. A felhasználók saját tapasztalataik alapján értékeléseket is írhatnak, valamint új helyszíneket is javasolhatnak. A fejlesztők hangsúlyozzák, hogy a Védett Sarok nem orvosi vagy diagnosztikai szolgáltatás, hanem egy közösségi tudástár, amely valós élményekre épül. A cél, hogy az érintettek könnyebben találjanak olyan helyeket, ahol nagyobb biztonságban és nyugodtabb környezetben érezhetik magukat. A kezdeményezés hosszú távon egy országos, megbízható adatbázissá szeretne fejlődni, amely valódi segítséget nyújthat a családok mindennapi döntéseihez. A Védett Sarok üzenete egyszerű, itt biztonságban vagy. Ingyenes óvodakert programra jelentkezhetnek a magyarországi gyermekintézmények. A kezdeményezés célja, hogy minél több óvodába jöhessen létre olyan élő tanulókert, ahol a gyermekek saját tapasztalataikon keresztül ismerkedhetnek meg a természettel és a kertészkedés alapjaival. A díjmentes induló csomag három mintakeretet tartalmaz: egy zöldséges fűszeres tanulókertet, egy virágos és beporzó barát kertet, valamint egy érzékszervi élménykertet. A program egyszerre támogatja a környezeti nevelést, a közösségépítést és a gyakorlati tanulást. A szervezők arra kérik a pedagógusokat, intézményvezetőket és a szülői közösségeket, hogy éljenek a lehetőséggel, és hozzanak létre minél több zöld tanulóteret az óvodákban. A jelentkezés részletei az Óvodakert program hivatalos honlapján találhatók. Újra elindította országos Szép Mentés kérdőívét az Országos Mentőszolgálat Alapítvány. A 10 kérdésből álló online teszt célja, hogy bővítse a lakosság mentéssel kapcsolatos ismereteit, és felkészítse az embereket arra, hogyan kell helyesen segítséget kérni vészhelyzetben. A kitöltők többek között azt is megtudhatják, hogy milyen információkat hasznos megadni a mentők riasztásakor, illetve hogyan kell szabályosan utat engedni a mentőautóknak. Minden kérdés után megjelenik a helyes válasz és a hozzá kapcsolódó hasznos tudnivaló. A kérdőív kitöltése mindössze 5-6 percet vesz igénybe, a válaszokat pedig anonim módon kezelik. A résztvevők között 5 darab plüss mentőautót is kisorsolnak. A szervezők bíznak benne, hogy a megszerzett tudás egy napon akár emberéletet is menthet. Jótékonysági tanszergyűjtést indított a Petőfi Telepi Művelődési Ház, hogy megkönnyítse a rászoruló családok számára a szeptemberi iskolakezdést. A szervezők új vagy jó állapotú füzeteket, ceruzákat, tollakat, színes ceruzákat, filc tollakat, radírokat, vonalzókat, tolltartókat, tornazsákokat, iskolatáskákat és egyéb iskolai felszereléseket várnak. Az adományokat július 27. napjáig lehet leadni a Művelődési Házban nyitvatartási időben. A gyűjtést követően a felajánlásokat rendszerezik, majd augusztus elejéig eljuttatják azokhoz a gyermekekhez, illetve családokhoz, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Ha a szükségesnél több adomány érkezik, a fennmaradó tanszereket további rászorulók és segítőszervezetek kapják meg. A szervezők arra kérik a lakosságot, hogy lehetőségeikhez mérten csatlakozzanak a kezdeményezéshez, hiszen akár egyetlen füzet vagy ceruza is nagy segítséget jelenthet egy gyermek számára az új tanév kezdetén. Kedves hallgatóink, Önök a Palánkhírperceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palánkhír-szeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkhír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyelovo.
1: Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

3-5-5. Hit music. Hit music. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

0: Na putu ste? Čekate na granici ili prolazite kroz Horgoš? Napravite pauzu u restoranu Klopa. Na graničnom prelazu Horgoš 1 očekuju vas sa ukusnom domaćom hranom, mirisna kafa, hladna osvežavajuća pića i mnogi drugi specijaliteti. Bilo da želite brz predah ili ukusan obrok sa porodicom i prijateljima, u restoranu Klopa ste uvek dobrodošli. Restoran Klopa, gde se dobro klopa. Mesto dobrog ukusa, prijatnog odmora i ljubazne usluge. Restoran Klopa, pravo mesto za predah pre ili posle puta. Dobro nam došli.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
3: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
4: Ez volt a reklám.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Kaprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kaprioló bicikli. Az ön és családja részére. Kaprioló. Több mint bicikli. www.kaprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3:1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia, 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.
2: Állásajánlat. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona új munkatársakat keres. Betegápolót, egészségügyi nővért, segédszakácsot, takarítónőt, ha szeret emberekkel foglalkozni. Ha fontos, önnek a gondoskodás. Ha stabil és megbízható munkahelyet keres, akkor várjuk jelentkezését. Amit kínálunk. Barátságos munkakörnyezet. Összetartó csapat. Úti költség térítés. Versenyképes munkafeltételek. Jelentkezés. 069 524 0960 vagy 024 755 586. Villa Ancora idősek otthona, ahol a törődés érték, ahol a gondoskodás hivatás.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jeseni, u proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Agrotex.
4: Ez volt a reklám.

0: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szádetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53 065.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954. Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai. Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.
3: Ezvodare.

0: 105.5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Give it up. Panda Rádió.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Több mint 40 gyermek sátrazik és táborozik a Magyar Kanizsai vízitelepen. A gyerekek kézműves foglalkozásokon, interaktív csapatjátékokon, valamint természetközeli élményekben vehetnek részt. Ezen a héten az alsós korosztály táborozik a Tiszaparton, augusztusban pedig a felsősöket várja a Magyar Kanizsa Község ifjúsági irodája. A hét folyamán a gyerekek színházi előadást is láthatnak, valamint tűzoltók is érkeznek hozzájuk. Emellett cserkésznapjuk is lesz, szalonnát sütnek, és az esti filmvetítés sem maradhat el. A nyári tábor tavaly rendezték meg először, és a szülőktől, valamint a gyerekektől érkezett pozitív visszajelzésekből kiindulva idén is megszervezték. A tábor pénteken zárul, amikor a gyermekek megoszthatják szüleikkel a hét során szerzett élményeiket, valamint beszámolhatnak mindarról, amit a táborban megtanultak és átéltek. Ismét fiatalokkal telt meg a kishegyesi Kántai Tanya, megnyitotta kapujét a 23. Vajdasági Szabad Egyetem. A Vajdasági Ifjúsági Fórum idei rendezvényen nem csak a tartalmas előadások és közösségi programok miatt különleges, hanem azért is, mert a szervezet fennállásának 30. évfordulóját ünnepli. A résztvevők a következő napokban olyan témákkal foglalkoznak, amelyek a fiatalok mindennapjait és a jövőt érintik. A Magyar Oktatási Hivatal közlése szerint július 9-ig módosíthatják a választott szakok sorrendjét azok a diákok, akik magyarországi felsőoktatási intézménybe szeretnének iratkozni. A képzések sorrendjét az e-felvételi sorrendmódosítási menüpontjában végezhetik el. Az említett dátumig lehetőség van a hiányzó dokumentumok pótlására is. A hivatal kitért arra is, hogy az idén külföldön érettségizőknek vagy felsőfokú oklevelet szerzőknek a dokumentumok feltöltésére legkésőbb 2026. július 15-ig van lehetőségük. Ha a jelentkezés benyújtásakor nyilatkoztak arról, hogy végzettségüket az eljárás alatt szerzik meg. Még lehet pályázni a külföldön szerzett oklevelek és bizonyítványok szerbiai honosítási vagy elismerési költségeinek visszatérítésére kiírt pályázatra. A Magyar Nemzeti Tanács támogatásával azok igényelhetnek hozzájárulást, akik Szerbiában állandó lakcímmel rendelkeznek, igazoltan magyar anyanyelvűek és külföldön szerzett középiskolai bizonyítványuk, felsőoktatási oklevelük vagy tudományos fokozatuk honosításáért, illetve elismeréséért már fizettek. A támogatás a Szerbiában felmerült igazolt fordítási és eljárási költségek utólagos megtérítésére szolgál. Pályázni az MNT Kelep elektronikus pályázati rendszerében lehet, majd a kitöltött pályázatot a szükséges mellékletekkel együtt papíralapon is be kell nyújtani. A 2026-2027-es tanévben összesen 17.493 államilag finanszírozott férőhely várja az első éves hallgatókat a szerbiai állami felsőoktatási intézményekben. Ebből 9.732 hely a belgrádi egyetemen áll rendelkezésre. Emellett külön kvótát biztosítanak a fogyatékkal élő, valamint a roma nemzetiségű jelentkezők számára is. A szerb kormány hivatalos közlönyben közzétett határozata alapján a 2026-2027-es tanévben összesen 17.493 államilag finanszírozott férőhelyet hirdetnek meg az állam által alapított felsőoktatási intézmények, alapfokú szakmai, alapfokú akadémiai és osztatlan egyetemi képzéseinek első évfolyamára. A teljes országos keretből 266-266 államilag finanszírozott helyet különítettek el a fogyatékkal élő jelentkezők, illetve a roma nemzetiségű hallgatók számára. A belgrádi egyetemen összesen 9732 államilag finanszírozott férőhely áll rendelkezésre az első évesek számára. Az egyetemen belül 146 és 146 helyet tartanak fent a fogyatékkal élő, illetve a roma nemzetiségű jelentkezők számára.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az elmúlt héten 686 közlekedési baleset történt Szerbia köztársaságában, amelyekben 9 ember meghalt és 364 megsérült. Az előző héten 13 közlekedési baleset történt a Kikinda rendőrkapitányság területén, amelyekben 26 ember sérült meg. Szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy a nyári turisztikai szezon folyamatban van, ami nagyobb forgalmat, nagyobb átmenő forgalmat, fokozott sofőrfáradtságot jelent, elsősorban a reggeli munkaidőben, valamint a gyermekek nagyobb részvételét a forgalomban. Tartsák be a szabályokat, legyenek óvatosabbak a vezetők, ha gyermek van a járműben, kerüljék a felesleges előzést és a nem megfelelő sebességet, mivel ezek jelentősen növelik a közlekedési balesetek kockázatát és a következmények súlyosságát. A gyermekeket az előírt módon a gyermek magasságának megfelelő biztonsági ülésben vagy ülésmagasítóban szállítsák, a jármű gyártója által előírtak szerint. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Időjárás.
2: A mai napon a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 19, a legmagasabb nappali pedig 30 Celsius fok körül alakul. Azonban napközben helyenként a napsütést időszakosan átvonuló felhőtakaró zavarhatja meg, sőt erős szél is lehetséges. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 152, Zentánál 227 cm magas. A mai napon hidegfronti hatás várható, emiatt nehéz nap vár a frontérzékenyekre. Fejfájás, görcsös panaszok, keringési problémák alakulhatnak ki, illetve felerősödhetnek ízületi bántalmak is. Az erős északi szélben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság előfordulhat. A túlnyomóan napos időben az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.

Kedves hallgatóink, Önök a Palánkhír perceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Július 8-án egésznapos egészségnapot rendeznek a Szeged Nagyáruházban, ahol számos ingyenes egészségügyi szolgáltatással várják az érdeklődőket. A látogatók részt vehetnek fogászati szűrésen és röntgenvizsgálaton, látásvizsgálaton, szemészeti szűréseken, valamint arcesztétikai tanácsadáson és arcszkenelésen is. A programban masszázs, bemerfizikai érterápia és fényterápia is szerepel. A Magyar Vöröskereszt Csongrád Csanád vármegyei szervezete újraélesztési bemutatót tart, ahol az életmentés alapjaival ismerkedhetnek meg a résztvevők. Az egészséges finomságokról a félegyházi pékség gondoskodik kóstolóval. A nap folyamán a Nagyáruház bármely üzletében legalább 3000 forintért vásárlók megpörgethetik a szerencsekereket, ahol értékes ajándékokat nyerhetnek. A szervezők minden korosztályt szeretettel várnak a Szeged Nagyáruház földszintjén és emeletén megrendezett ingyenes programokra. Elindult a Védett Sarok, egy új magyar nyelvű közösségi webalkalmazás, amely az autista és ADHD-val élő gyermekeket nevelő családokat, az érintett felnőtteket és a segítő szakembereket támogatja a mindennapokban. Az online felületen olyan helyeket lehet keresni és ajánlani, ahol nyugodtabb, elfogadóbb és kiszámíthatóbb környezet várja a látogatókat. A térképen többek között éttermek, játszóházak, játszóterek, fodrászatok, fogorvosi rendelők, fejlesztőközpontok, óvodák, iskolák, szálláshelyek és családi programok is megtalálhatók. A felhasználók saját tapasztalataik alapján értékeléseket is írhatnak, valamint új helyszíneket is javasolhatnak. A fejlesztők hangsúlyozzák, hogy a Védett Sarok nem orvosi vagy diagnosztikai szolgáltatás, hanem egy közösségi tudástár, amely valós élményekre épül. A cél, hogy az érintettek könnyebben találjanak olyan helyeket, ahol nagyobb biztonságban és nyugodtabb környezetben érezhetik magukat. A kezdeményezés hosszú távon egy országos, megbízható adatbázissá szeretne fejlődni, amely valódi segítséget nyújthat a családok mindennapi döntéseihez. A Védett Sarok üzenete egyszerű. Itt biztonságban vagy. Ingyenes óvodakert programra jelentkezhetnek a magyarországi gyermekintézmények. A kezdeményezés célja, hogy minél több óvodába jöhessen létre olyan élő tanulókert, ahol a gyermekek saját tapasztalataikon keresztül ismerkedhetnek meg a természettel és a kertészkedés alapjaival. A díjmentes induló csomag 3 mintakeretet tartalmaz: egy zöldséges fűszeres tanulókertet, egy virágos és beporzó barát kertet, valamint egy érzékszervi élménykertet. A program egyszerre támogatja a környezeti nevelést, a közösségépítést és a gyakorlati tanulást. A szervezők arra kérik a pedagógusokat, intézményvezetőket és a szülői közösségeket, hogy éljenek a lehetőséggel, és hozzanak létre minél több zöld tanulóteret az óvodákban. A jelentkezés részletei az Óvodakert program hivatalos honlapján találhatók. Újra elindította országos szép mentés kérdőívét az Országos Mentőszolgálat Alapítvány. A 10 kérdésből álló online teszt célja, hogy bővítse a lakosság mentéssel kapcsolatos ismereteit, és felkészítse az embereket arra, hogyan kell helyesen segítséget kérni vészhelyzetben. A kitöltők többek között azt is megtudhatják, hogy milyen információkat hasznos megadni a mentők riasztásakor, illetve hogyan kell szabályosan utat engedni a mentőautóknak. Minden kérdés után megjelenik a helyes válasz és a hozzá kapcsolódó hasznos tudnivaló. A kérdőív kitöltése mindössze 5-6 percet vesz igénybe, a válaszokat pedig anonim módon kezelik. A résztvevők között 5 darab plüss mentőautót is kisorsolnak. A szervezők bíznak benne, hogy a megszerzett tudás egy napon akár emberéletet is menthet. Jótékonysági tanszergyűjtést indított a Petőfi Telepi Művelődési Ház, hogy megkönnyítse a rászoruló családok számára a szeptemberi iskolakezdést. A szervezők új vagy jó állapotú füzeteket, ceruzákat, tollakat, színes ceruzákat, filctollakat, radírokat, vonalzókat, tolltartókat, tornazsákokat, iskolatáskákat és egyéb iskolai felszereléseket várnak. Az adományokat július 27. napjáig lehet leadni a Művelődési Házban nyitvatartási időben. A gyűjtést követően a felajánlásokat rendszerezik, majd augusztus elejéig eljuttatják azokhoz a gyermekekhez, illetve családokhoz, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Ha a szükségesnél több adomány érkezik, a fennmaradó tanszereket további rászorulók és segítő szervezetek kapják meg. A szervezők arra kérik a lakosságot, hogy lehetőségeikhez mérten csatlakozzanak a kezdeményezéshez, hiszen akár egyetlen füzet vagy ceruza is nagy segítséget jelenthet egy gyermek számára az új tanév kezdetén. Kedves hallgatóink, Önök a Palánkhír perceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palánkhír-szeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkhír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, ready? No.
3: This is the station.
4: I am Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.
4: Hey,

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
2: Ez volt a reklám.

Hit music. Give it up. Panda Rádió. Emergency.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Kiállításhoz várják a hímzett kincseket. A Magyar Kanizsai Dobótiha mérképtár felhívást tett közzé egy különleges kiállításhoz. A hímzés 100 év tükrében című tárlatra régi jó állapotban megőrzött hímzett textíliákat várnak. A kiállítás augusztus 15-én nyílik meg, a gyűjtés pedig augusztus 10 és 12-e között lesz a képtárban. Ha otthon lapul egy családi hímzett terítő, blúz vagy függöny, most itt a lehetőség, hogy mások is megcsodálhassák. Folytatódnak a nyári programok Magyar Kanizsán. A nyári időszakban továbbra is számos kulturális és közösségi program várja az érdeklődőket Magyar Kanizsán. Érdemes figyelemmel kísérni a Knessa Oktatási és Művelődési Intézmény, valamint a Hello Kanizsa oldalait, hiszen a következő hetekben is kiállítások, rendezvények és családi programok színesítik a nyarat. Ingyenes szakmai képzések Szegeden. Jó hír azoknak, akik új szakmát szeretnének tanulni. A szegedi József Attila Általános Iskola és Szakképző Iskola több ingyenes képzést is hirdet, többek között divatszabó, jelmezés, divattervező, valamint kárpitos szakon. A képzések munka vagy egyetem mellett is elvégezhetők, a 25 év alatti nappali tagozatosok számára pedig ösztöndíj is elérhető. Egyre népszerűbb a vasúti utazás Európában. Egyre többen választják a vonatot nyári utazásaikhoz Európa szerte. Az elmúlt években több új nemzetközi járat is indult, és sok utazó dönt a kényelmesebb, környezetbarát közlekedés mellett. Nyáron különösen látványos az éjszakai jégbolt. A csillagászok szerint júliusban több hullócsillag is megfigyelhető lesz az éjszakai égbolton. A fényszennyezéstől távoleső helyeken már ezekben a napokban is érdemes esténként felnézni az égre. Rekordszámú kerékpárost várnak Európa legnagyobb kerékpáros rendezvényeire. A nyári szezonban Európa számos országában kerékpáros fesztiválokat és teljesítménytúrákat rendeznek. A szervezők szerint egyre többen választják az aktív kikapcsolódást, ami egyszerre sport, közösségi élmény és környezetbarát közlekedési forma. Panda ajánló. Ha már most tervezik a hétvégét, írják fel a naptárba, július 11-én szombaton rendezik meg Velebit falunapját. A programban úszómaraton, ünnepi műsor, díjátadó és esti zenés mulatság is szerepel, így minden korosztály találhat magának kikapcsolódási lehetőséget. A nap jó híre, egyre több fiatal csatlakozik önkéntes közösségi kezdeményezésekhez Vajdaságban. Faültetések, környezetszépítő akciók és jótékonysági rendezvények bizonyítják, hogy sokan szeretnének tenni lakóhelyükért. A nap érdekessége, tudták, hogy a hímzés nem csak díszítés, hanem fontos kulturális örökség is. Egy-egy régi motívum gyakran egy egész család vagy település történetét őrzi, ezért is különösen értékesek a megőrzött kézi munkák. A hét közepe mindig jó hír, mert innentől már közelebb vagyunk a hétvégéhez, mint a hétfőhöz. Panda Radar, képben a világgal.

Néhány nap, és elfelednek csendben. Azok is, kik szerettek,

Al taj matori momak je imao stomak za sve, pa reče eto

Panna Rádió. Hit music. Give it up. Panna Rádió.

0: Panda Radio za vas i sa vama.
1: Panda Radio Kanjiža.
2: You are listening to the best radio station in town.
3: Magic music.
4: Nijest. Tudom jó. Igazából semmi nem volt köztünk.

a hodaju. Ja nisam rođen da čekam smak, ne, moj život nije